0: miközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: Forrás Rádió. Kattanj ránk a Facebookon, az Instagramon és a

meccs, ahol nincs les és nincs piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.

Hey. Mindenhol ott vagy a fejemben, a kávét, a teát, ahogy szeretted, ahogy fáztál a legnagyobb melegben, mikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék, utolsó vacsorán a fejemben.

0: a falakon képek, de közöttünk fal. A szemed még lát, de a füled nem hal. Szerelem, szerelem, üresség, mondd mi a különbség.
1: Hogy lett volna fel, ahogy elvesztegettél, hiába kértem.
0: Csak a neved, csak itt a számlán, a falakon képek, de közöttünk fal. A szemed még lát, de a füled nem hal. Szerelem, szerelem, üresség, mondd mi a különbség.

legismertebb DJ-ivel, Szecsei, Náksi, Budai és még sokan mások. Saturday Live Session, a Forrás Rádió élő mix műsora minden szombat este 8-tól 10-ig.

velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

0: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédő Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Még egy órán át! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora!

0: mindenre. Ennyi volt a buli.
1: Ne feledd, mi házhoz visszük a parti.
2: Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát.
0: Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig.
1: Elhozzuk nektek a szombatesti pörgést.
0: A szombatesti pörgést.
1: Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban.
0: Nálunk a bulira!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Most pedig vissza a legjobb zenékhez!

0: nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: 12 fok van, 22 lesz, és süt a nap, hallottad a tegnapi nap, mondjuk azt morbid viccét? Vagy eléggé abszurd humorát? Ugye volt ez a nagyon brutálisan sok eső, amit éjjel így ránk szakított az égen, 5-12 mm között. Egy terület volt az országban, ahol két csepp esett, de annyi sem. Tudod hol?
2: Nem.
1: A Velencei tónál. Képzeld el, 5 kilométerre oda zúgott, szakadt az ég, Velencei tó parton meg ismerőségi mondták, hogy nézték a homokot, és így ennyi.
3: Gyakorlatilag sorsan akarja, hogy újra legyen Velencei tó.
1: Az az igazság, hogy szerintem ezen a ponton rontjuk el az embereknek a napját, de ezt majd gondoljuk már át, már csak azért, mert hogyha itt most reggel elmondjuk a friss eredményt, nem az lesz egy csomóaknál, hogy fogják, felveszik a meccset és meg akarják nézni mondjuk, amiután fölébredtek természetesen, vagy ez tök normális, hogy a rádióban bemondják, ne csináljunk ilyet, hogy most halkítsd le 5 másodpercre, elmondjuk, aztán vissza, vagy ez hülyeség?
3: Lehet, hogy lesz majd ilyen súlyú meccs, de bevallom, hogy én a dél-korea csehország összecsapást nem érzem ennyire jelentősnek.
1: Tehát azt mondod, hogy az emiatt elveszített hallgatók beleférnek.
3: Hát azt gondolom, hogy igen, elnézést kérünk minden vérmes Dél-Korea, illetve Csehország drukkertől, utóbbiak úgyis szomorúak, úgyhogy tőlük duplán is. A Dél-Korea drukkerek megbocsátják, mert nekik nyert a csapatuk.
1: Az a baj, hogy én tényleg úgy fogok ebben menni, hogy minden országhoz társítok valamit, ami először eszembe jut róluk, és akkor abból a számomra kedves ebbet választom. És ugye jártam már Dél-Koreában, de jobban szeretem a sört, mint az Andinak a zenéjét, tehát hogy itt az én szempontomból most ez egy vereség.
3: Ezt még meg tudom érteni. Figyelj, viszont Dél-Koreából megjöttek jó sorozatok, meg filmek.
1: Nagyon.
3: Tehát magyarán a Squid Game verte a Shrek-et, vagy most nem tudom, hogy...
1: Nagyjából egyébként.
3: Ez történt ma hajnalban.
1: Ez történt, és mit mondtál? Bocsánat, a mai csak azt mondod, ma egy meccs lesz. Ki a két csapat?
3: Kérlek szépen, ez is egy óriási összecsapás lesz. Tömegek várják. Kanada, Bosznia-Hercegovina.
1: Jó, Kanada, kedvesség és fánk. Bosznia-Hercegovina, hát bocsánat, de én oda háborút társítok, tehát nekem most a fánk nyer.
3: Tehát neked te azt
1: nekem
3: mondod,
1: a Kanada nyer.
3: Figyelj, én eddig Kanadából egyedül a torontói repteret tapasztaltam, meg az egész barátságos, tehát az egy pozitív élmény volt.
1: Busztus alapján te is arra voksolsz?
3: Én is inkább azt mondanám akkor igen, hogy Kanada, hogy Kanada házigazda ország.
1: Azt mondom, a házigazdáknak szurkolni kell. Mexikó is nyert, ugye, az is jó.
3: Hát jó, Mexikóban szerintem egy kicsit erősebb a foci, mint Kanadában.
1: Jó,
3: Kanadában inkább hokizna.
1: Bocs, Nem megyek el az irányba, amire szeretnél. Azt mondd el inkább, hogy a mexikóiak úgy szurkolnak? Tehát, hogy a mexikóiasan képzeljem el, hogy mennek a szombréróval, meg ott van náluk ez a szuper nagy gitár, meg ilyenek, úgy nyomják?
3: Hát azt nem tudod, hogy lelkesek, tehát egy picit tüzesebb nép, ugye, mint a kanadaiak, tehát gyanítom, hogy a mexikói meccseken nagyobb lesz a hangulat, mint mondjuk Kanadának a hazai mérkőzésein.
1: És eddig úgy látszik, hogy érdekli őket a dolog? Tehát, hogy nem fitymálják le az európai focit?
3: Ne, mert érdekli, ők szeretik a focit, tehát Mexikóban a futball az kifejezett népszerű.
1: Köszönjük, Beckham.
3: Azt nem tudom, hogy a Beckham az USA-ban van, nem Mexikóban.
1: Hát oké, de ő van a legközelebb hozzájuk, nem a híresekből. Tudsz közelebbit?
3: Nem tudok, de Mexikóban azért komoly hagyománya fog van a futballnak, Beckham nélkül is.
1: Igen?
3: Aha.
1: Jó, hát na. Majd én kitanulom ezt.
3: Kanadai futball, hát ahhoz sok mindent nem tudok fűzni, én sem, meg szerintem mások se. Mindegy, hát lehet, hogy belenézek a Kanada-Bosznia meccsbe is. Az Egyesült Államok Paraguay meccs, ez lehet, hogy egy fokkal izgibb lesz.
1: Figyelj, az legyen
3: három
1: neked,
3: kofő nem kelek.
1: Az legyen neked nagyon gyanús, amikor megfogják kézbe a labdát, és nekim futnak a bírónak. Azért az legyen rohadtul gyanús. Jó, képzeld el, hogy a Ryanair járata eszik felett negyed órát. Hát a hivatalos jelentésben azt írták 12 perc, lehet, hogy rosszul tudtak angolul, mert a valóságban állítólag 20 volt, de hogy annyit körözött és nem szállt le. És senki nem tudta, hogy miért nem landolnak. Sokkolóan hasonló egyébként az azt hiszem Kolozsváron Vizernél történt esethez, de ez a sztori, ez most úgy néz ki, hogy egy Londonból érkező utasszállító gép nem tudott landolni, egészen egyszerűen azért, mert az utas irányító vagy légiforgalmi irányító egyszerűen nem ért be időben dolgozni.
4: Ja, igen, volt már olyan, amikor elaludtak, és akkor azért nem.
1: Igen, azt az volt a legutóbbi.
4: Igen, igen.
1: De ez milyen sztori, nem?
4: Nem ért be. Hát elaludt, vagy valami akadályozta.
1: Fisi-fosi indulás előtt lekéste a buszt,
4: nem
1: tudom.
4: De ez milyen gáz, nem? Amúgy, hogy ha nem ér be, akkor végül is neked ott az égbe, ott annyi. Tehát, hogy akkor, amennyit késik ő, annyit késel te is.
1: Tehát ez ilyen élethalál harcot, eszegeted a kis gagyi szendvicset, amit vettél, esetleg kaparod a kis kaparósodat, amivel, mint megfejtettük, úgyse nyerhetsz, legutóbb így néztük az arányokat, meg az esélyeket. És nem érted, hogy miért nem landoltok. Hát az ott alattunk nem eszik, de hát látom ott a iskolaépületet, az az. Miért nem szállunk le? Hát még egy kör. 20 perc azért a levegő. levegőben annyi időt kérsz Magyarország légteréből.
4: Hát ki? Egyébként igen.
1: És ugye, hát mint tudjuk, ezeknél a repülőgépeknél, Ryanair, Wizzairnél biztosan elmondható, hogy többnyire annyit tankolnak bele, amennyire szükség van, azért nyilván van egy kis tartalék, tehát nyilván nem kockáztatják meg az életveszélyt.
4: Nyilván.
1: De azért mégis életveszély az, hogyha ott lebegsz, és nem tudod, hogy miért nem szállsz le. Képzeld el, az is benne volt a pakliban, hogy fogják magukat, hátra arc, és Magyarországon fognak landolni.
4: Igen?
1: Aha. Na akkor már ugye az van, hogy akkor ott az utasoknak elment egy napjuk. Leszállsz, hát kicsekkolsz, nem indul rögtön, újjárad, becsekkolsz, megkésett valaki.
4: De mennyien szíthatták, nem?
1: Nagyon durva.
4: Ilyen vörös lehetett a füle csórinak.
1: És ugyanakkor viszont nézzük az emberi oldalát a dolognak. Kivel ne fordult volna már elő, jó Kittivel, nem? Hogy a munkahelyedről elkésel.
4: Egyszer talán a Kittivel is előfordult, hogy elaludt. Hát, hogy elaludt.
1: Nem és lehet.
4: Akkor, de akkor reggelre jött szerintem. És akkor volt, talán neki egyszer volt ilyen életében talán.
1: Tuti letagadja.
4: Amire emlékszem. Nekem volt már ilyen többször is. De igen, olyankor az van, hogy hát igen, vagy nincsenek hírek általában, mert ugye nálunk meg ez van, hogy igazából, ha nem érsz be, akkor nincsenek hírek, vagy nincs műsor, ugye, hogyha ti késtek esetleg valami miatt. De ez a gáz, amikor ugye tényleg azért úgy, nem mondjuk mit tudom én, bemész, és akkor elvégzed a munkádat, és nincs hatással senkire, hanem itt azért így elég sok mindenkire hatással van, mert az a csóri pilóta ugye nem tudja, hova kell leszállnia, te meg ott a levegőbe ott ülsz, azt malmozol, hogy most akkor mi lesz, lezuhanunk, vagy nem, elfogy a vizéker az én, vagy nem.
1: Tudod, mit nem értek? Hogy miért nem ül át a másik irányító? Tehát biztos vagyok benne, hogy ott több légiforgalmi irányító van, és vagy, ha nincsen több, mert tegyük azt, ez egy kisebb reptér, megnéztem, akkor miért nincsen az, hogy aki előtted műszakban volt, látod, hogy nem jött be a kollégád, egy kicsit még ott maradsz, mert itt most nálunk reggel oké, nincsenek hírek, értem, de itt vagyunk hárman, tehát azért valaki csak bejön, és amikor mondjuk én késtem, akkor szóltam neked, hogy nézd már rá a műsorra, hogy minden rendben van, mert be fogok esni. Miért nincs az, hogy Saci, aki mondjuk előtte dolgozott, még ott marad rá 20-20 percet azért, hogy akkor ne legyen probléma, és leszálljon ez a szerencsétlen gép?
4: Hát ez egy jó kérdés, látod.
1: Hogy lehet, hogy annyira felelősségteljes munkakör, mint mondjuk a kamionsofőr, értsd jól, hogy megvan ott a kis óra, és nem szabad túlmenni a vezetési idődön, mert hogyha túlmész, akkor megbüntetnek. Na jó, de akkor is elgondolkozz rajta, hogy oké, hogyha túlnyomod egy kicsit, egy picivel tovább dolgozol, tegyük azt, akkor azzal még mindig kisebb bajt okozol, mint hogyha azok az emberek onnan lepottyannak.
4: Igen, meg hát itt ugye nem kellett sokkal tovább dolgoznia.
1: Ez nagyon minimális a különbség.
4: Igen, igen, meg hát közben lehet telefonálni neki, tehát hogy most biztos, hogy előbb-utóbb csak valaki beesik, helyette is akár.
1: Meg amúgy miért nem tudja telefonról, tehát hogy fölhívja a gépet, igen, hogy szálljatok le, gyertek le, én úgy emlékszem.
4: Valahova.
1: Nem vagyok benne teljesen biztos, de hogy 80% hogy senki más nincs a kettesen, gyertek.
4: Jó, igen.
1: Ha van ott valaki, sikítsatok. Nézzük a másik oldalt, egy kicsit így ugrálunk az oldalak között. Amikor te elaludtál, hogyan realizáltad, hogy elaludtál? Tehát téged már felhívtak, hogy mennek a hírek, de nem mennek, vagy még úgy történt, hogy realizáltad és berohantál?
4: Hát elég sok verziója megtörtént ennek. Volt olyan, mi az, hogy amikor nem?
1: Hát tehát amikor már amikor itt kellett volna lenned, de nem voltál itt.
4: Ja, akkor felhívott, igen.
1: Kicsire?
4: Hát akkor még az Igor ugye dolgozott hétvégén itt nálunk, és ő hívott, hogy hát, hogy lesznek hírek, azt így, mindegy, tudod, így tudod, amikor ez, hogy kérdezél hülyét,
1: tehát úgy, tegnap jó.
4: És így mondom neki, hogy elaludtam, úgyhogy nem, te. És akkor ugye ő nem nagyon aggódott ezzel, igazából annyi volt, hogy nyilván kitörölte ugye a hírblokkot.
1: De ezt te hogy élted meg? Tehát amikor fölhívott, akkor realizáltad már, hogy ébren vagy, azt gondoltad, hogy álmodsz, mert ilyen nagyon sokszor szoktam olyat álmodni, hogy nem jövök be és baj van, vagy még olyat is, hogy akár még az iskolában ülök egy vizsgán. Tehát hogy egyből megvolt, hogy ez valóság?
4: Olyat én is álmodtam már, igen, hogy kicsúsztam az adásidőből, de nem, ez megvolt egyből, hogy ez itt a valóság, és az a baj, vagy hát nem baj, akkor, hogy ugye már akkor még volt kutyusom, tehát, hogy őt le is kellett vinnem még, pisilni, ugye? Még mielőtt elindultam, szóval ez ott, tudod, amikor az a csak fogmosás, felveszed az első kezed ügyébe kerülő ruhát, gyorsan leviszed a kutyát, gyorsan fölviszed, letörölgeted, utána elindulsz és rohansz be melóba.
1: Fény, Igor, ma délelőtt nem lesznek hírek, jó? Itt a kutya még, a boltba is el kéne menni, a Fox Postot is várom. Nem, ez ma nem, ne haragudj.
4: Igen, úgyhogy volt egyszer ilyen, volt olyan, hogy éppen, hogy beestem, és akkor még volt pont annyi idő, hogy meg tudjam csinálni a híreket, már úgy is volt, hogy elaludtam, meg hát volt olyan is, amikor igen, amikor szintén ébresztettek, hogy...
1: Miért nem csinálod azt, amit egy időben én? Elmondom. Nekem nem elalvás volt a legnagyobb sztorim, mert én főleg olyankor délután vezettem műsort, és ez nagyon kínos lett volna, hogyha azt átalszom. Hanem olyan volt, hogy kiszámoltam, hogy odaérjek, és mondjuk Budapesten forgalom volt, és bennálltam a dugóban, és gyakorlatilag a saját műsoromat hallgattam, miközben száguldottam magam nélkül.
4: Ja.
1: Hát, hogy ilyen volt. És akkor, mikor egyszer egy ilyen előfordult, és ilyen nagyon kínos volt a helyzet, akkor felvettem egy ilyen általános biztonsági műsorkezdést, amiben nem volt időpont, meg semmi ilyesmi, hogyha nagyon nagy gáz van, akkor valamelyik kollégám be tudja húzni, nyilván soha nem volt rá onnantól szükség, hogy mondhatnál egy ilyen általános híreket, hogy hírek ma is vannak, szél fúj, nem tudom én, a parlamentben dolgoznak, ja. És vagyok, hogy brit kutatók kifejlesztettek valamit, ami jó a fókáknak. Egy ilyet fölmondasz, és bármi van, akkor az lemehet.
4: Ez a baj, látod, hogy a híreknél nem lehet ezt megcsinálni, mint nálad, mert hogy ugye nincsenek annyira általános hírek, hogy ezt be lehet sem tenni. Maximum olyat lehetne csinálni, hogy mondjuk hétfőn összerakok egy ilyen biztonsági hírblokkot, és akkor mondjuk pénteken a hétfői hírek mennek, tehát még az esetleg előfordul.
1: Hírek best of.
4: De, ja, igen, hírek best of.
1: Legjobb hírei.
4: Azt is lehetne, látod?
1: Ja, közlekedési infóból is. Most az M1-es miatt egészen jó best of-okat lehetne egyébként összerakni közlekedésből. Itt az Andi, itt a Roland, egybe a kis vidám csapat.
3: Andi is szépen lassan 20. Uh-huh. Próbálok kedveskedni.
4: Igen, köszönöm szépen.
3: Könyörgöm, heti egyszer bókolok, érted, ez se becsüli meg.
1: Figyelj, mert te mindig csak a 20 nézed, és nem a lelket. Mindig csak a test.
4: Azt mondja, heti egyszer bókolok, nem csak egyszer.
1: Ez volt a heti bók.
3: Na, de egyiket az is lesz. Ezt mondd el még egyszer.
4: Nem csak egyszer szoktál.
3: Na, tehát azért ebből látszik, hogy azért kedves fiú vagyok én. Csak jól titkolom.
1: Így, bókoljon neked az I.S. Roland. Na, az van, hogy itt próbáltuk fejtegetni az Andival a zene alatt az előző órában, de ezzel meg akartalak várni. Itt beszélgettünk Andi szettjéről, és valamiért azt vesszük észre, hogy a hallgatók rá vannak fixálódva a tanárnénis cuccra. És ezen kezdtünk el gondolkozni Andival, hogy a tanárnéni az miért szexi? Tehát nekem a tanárnéni tényleg Elvira néni az ilyen hatalmas nagy bőrből kivágott amulettel, a mellig...
4: Hogy ott mutogatott, én nem tudtam, hogy ebből mit fog kihozni.
3: Hatalmas nagy,
4: és így tartja kezét.
1: Bőrből. Lógos, felfüggesztett amulett.
4: Hova jártál iskolába?
3: Dupla amulett.
1: Akkor volt a mellék felhúzott hosszú szoknya, ami bokáig ért, tehát hogy a fizika tanárnál volt ugye a krétaporos ilyen kis könyökvédő szutyok, tehát miért a tanára vannak ráizgulva?
3: Hát figyelj, azért szerintem bár annó nekem se voltak olyan kaliberű.
1: Miért nem a menzás nénik?
3: A mi időnkben nem, de egyébként vannak azért nyilván csinos fiatal tanárnénik, és hát különösen azt gondolom, hogy gimnazista korban, középiskolás korban azért ugye a srácoknak bejönnek mondjuk a fiatal tanárnénik.
1: Mondjuk egyébként mind a kettőnk felesége tanár.
3: Igen, tehát ezt is tegyük
1: gyorsan hozzá.
3: Plusz a másik, hogy egyébként szerintem meg a mondjuk ugyanez középiskolában a csajoknak is bejönnek a fiatal jóképű tanárok.
1: De mert az Andinak az tény, főleg egyetemen. Nem? Van sztorid? Tudom, hogy van.
4: Igen, de nem nyilatkozom.
1: Értem. De hogy Andi mondta, hogy van valami az izében, az aláfelé rendeltségben.
4: Igen. Tehát azért szerintem inkább az van, mert nem tudom, tehát az én emlékeim szerint is a tanárok nem feltétlenül ezek a nagyon fiatal, szexi tanárok voltak. Legalábbis az én időmben nem volt olyan, most hogy így belegondolom.
3: Hát ugye nyilván, ahol már nincsenek semmiféle törvényi aggája, maximum etikai, különösen, hogyha tanít, az egyetem, a főiskola.
4: Hát tehát ott, igen.
3: Ott azért már mindenki nagykorú, tehát hogy ott nincsen ebből semmiféle probléma.
1: Jó, de én hallottam olyan egyetemi oktatóról, akit elküldtek emiatt.
4: Hát azért nem nagyon szokták, ugye azért ezt nagy dobra verni. De tudjuk, hogy van.
3: Ez egy létező jelenség, amiről senki nem beszél.
1: És egyébként olyan, lehetséges, hogy... Ja. Andi, a diplomáthoz kapcsolódik a sztori?
4: Nem.
3: Andi, ezért diplomáztál-e? Hát azért milyen kedves volt.
4: Ezért kaptál ötöt, nem.
1: De ugye védekről megvédted.
3: Bármit a diplomamunkádat.
1: Bocsánat.
3: De szép volt, büszke vagyok rád.
4: A diplomámat saját kútfőből szereztem meg.
1: Oké.
4: Okay. Nagy részt én.
3: Mondhatni, nem a kis ujjadból szoptad ki.
4: Nem.
1: Ki vagyok én?
4: Nem, ez csak vicceltem.
1: Ki vagyok én?
3: Én már teljesen.
1: Ki vagyok én?
3: Jó, ki kezdi?
1: Vannak papírjaink. Én már nagyon rég kezdtem, mindig azt mondjátok, hogy én kezdek, de soha
4: jó,
1: nem én kezdek.
4: Kezdjél.
1: És kicsit félek, mert Niki elrögte magát, hogy ez nem lesz meg. Úgyhogy tényleg nem?
3: De.
1: Meg lesz?
4: De, az vagy, de.
1: Jó. Férfi vagyok? Ja, bocsánat, videó lehet látni, hogy ki vagyok, rádióban csak tippelgetni lehet, egy karakterbe bújok ebben a játékban, kérdezgetek, itt van a fejemen a nevem, de én nem látom. Szóval, férfi vagyok?
3: Igen.
1: Kösz. Akkor Chuck Norris? Nem. Magyar vagyok?
3: Igen.
1: Jó. Egyezek a korommal? Tehát ilyen 39 körül vagyok?
4: Hát ez jó kérdés.
1: Hát ez jó kérdés. Nem lehet tudni, kortalan vagyok?
3: Igen, és ugye ezt mindig el szoktuk mondani, ha ez van, kitalált karakter vagyok.
1: Kitalált karakter vagyok. Animációs vagy szerep? Te csak egy sima szerep vagyok? Egy magyar szerep vagyok?
3: Igazából kitalált, létező és kitalált egyszerre.
1: Tehát létezzek, de valaki alakít.
3: True story, ugye? Szépen magyarul.
1: Oké, okay, tehát valószínűleg egy sorozatban vagyok, ugye?
3: Nem.
1: Nem filmben vagyok?
4: Nem.
1: Nem sorozat, nem film. Színházban vagyok?
4: Nem.
3: Nem.
1: Mesében vagyok?
3: Nem.
1: Kékfényben vagyok?
4: Nem.
3: Nem.
1: Kitalált
3: egy
1: karakter.
3: Monogram, tudok.
1: De egy valódi történet, kitalált karakter. Jó. Egyébként...
4: Miben lehet még kitalált karakter?
1: Mondtam a filmet, mondtam a sorozat. Zene?
4: Nem.
3: Nem. Valami teljesen kihagysz.
4: Mi az, amit
3: evidens.
4: Én szeretek csinálni?
1: Teljesen evidens. Mit szeretsz csinálni? De ezt nem szabad mondani ilyenkor reggel adásban. Berreg? Rákérdezhetek? Csattok, hogyha verem? Akkor látom. A bőrös részt nem is mondtam. Nem tényleg.
3: Azon kívül mit szeretnék csinálni? Mi az, amit fel is vállal?
1: Mit szeretnék csinálni?
3: Annyit elvesztem.
1: Állatok.
4: Nem. Ez egy hobbi.
1: Az előző is az volt. Nem értem, mire gondoltok. Andi hobbija.
4: Andi.
1: Mit szeret az Andi?
4: Menthetetlen vagy. De tényleg, miben vannak még kitalált karakterek?
1: Anime. Az Andi hobbija. Mit szeret Andi csinálni? Várják, de most végig kell gondolni, milyen
3: irányban. A hallgatók is tudják szerintem, hogy mit szeret Andi csinálni.
1: Is. Andi nem sportol különösebben, csak boxol. Boxol?
4: Nem.
1: Jó, mit szeret még? Állatokat bírja.
4: De arra, hogy miben vannak kitalált karakterek, arra koncentrál. Film, izé.
1: Könyv.
3: Aszta! Hú, gyerekek, messziről jöttünk.
1: Na, várjunk. Akkor, tehát akkor egy könyvben szereplek.
4: Igen.
3: Tehát magyarán egy irodalmi műben, igen. Igen.
1: Na, magyar kitalált Bézant Rúszról, így nem csináltak belőle filmet, tehát annyira nem lehet jó.
3: Lehet, hogy csináltak, de nem arról vagy ismert.
1: Nem arról vagyok ismert.
3: Magyar
1: értem.
3: Irodalmi mű egyik karaktere vagy.
1: Klasszikus irodalom vagyok?
3: Abszolút. Uh-huh.
1: Fel tudok emelni egy nagy rudat?
3: Igen.
1: Ó! Ej, paraszt?
4: Ej.
1: Megyen, azt meg én vagyok a paraszt. Toldi?
3: Igen.
1: Toldi Miklós.
3: Hál' Istennek, mert nem volt abban a három karakterben, amit Ádi ismer.
1: Még lett volna János Vitéz, meg a Bogáncs.
3: Igen. Esetleg a Tutajos.
4: Ó, Istenem.
1: Akkor lábdob. Na, az jutott eszembe, hogy csinálják ezt, hogy Shakirát láttátok tegnap? Mhm. Brutál. Egymás mellé rakták a 2006-os meg a 2026-os VB-s éneklését.
3: Ugyanúgy néz ki.
4: Ja, hát ugyanúgy néz ki.
1: Nem hiszed el?
4: De, hát a klipben is ugyanúgy néz ki.
1: De ez hogy a rákba? Szerintem itt már tudnak valamit. Tudnak valamit, amit mi nem tudunk. Valamit eltitkolnak.
3: Jó, akkor gyártsunk valami saját konteót.
1: Jó, írjátok meg, hogyha plasztikai sebészek vagytok, hogy mik azok a módszerek, amit nekünk nem adtok meg, de megadtok mondjuk Shernek, meg Shakirának. Meg...
4: Hát Shernek nem, de Shakirának igen.
1: Mi Sher nem 160 éves, az milyen jól néz ki? Egy falatot Andi még lenyel, Buenos Morgan, ez a villám reggel, itt vagyunk Rolanddal is.
3: Kettőt pedig ott hagy az asztalon.
1: Hát ez van, ez van.
4: Izgatja a szemedet?
3: Ja, szeretem a kekszet.
1: Ez van egyébként, hogyha a munkának élünk. Tehát, hogyha nincs idő, egyszerűen reggelünk.
3: Ha mindenkészik, az a csoportos keksz.
4: Az.
3: Imádom, amikor Ádit így lefagyasztjuk.
4: Igen.
3: Mint a Stallone-t a pusztítóban.
1: Valaki hozza be a tejkrémet, én itt elszopogatom, vagy mi az?
3: Ú, tényleg, az tél is mondta, hogy arra
1: rá be nyomni a kekszre. A Zero kekszre tubusos sűrített tejet.
4: Mondjuk szerintem finom lenne vele.
1: Biztos, de hát ez minden elfinom. Van izé, van ebédre, itt néztük most nutellás palacsinta, arra is lehetne nyomni.
4: Tényleg vidd át majd a mézebédre.
3: Azért az kemény, hogy hozza magával a tubusos sűrített tejet. De ha áthozod, akkor én is kérek.
1: Jó.
4: Tudatosség.
1: Megbeszéltük. No, hát tegnap ígértünk egy témát. Tegnap óta végeztem egy kisebb fajta kutatást ezzel kapcsolatban, mert ugye ilyenkor mindenki tippelgetési lázban ég, és ugye megpróbáljuk kitalálni a VB-nek az eredményét. Nálunk is megvolt a kis tippkör. Andi Argentinát mondta, Kitty Franciaországot, Roland mondta a...
4: Spanyolországot.
1: spanyolokat, de a braziloknak szurkol. Ezt mindig el kell mondani, én pedig mondtam a portugálokat, mert szeretném, hogy megtörténjen az álom, Ronaldo álma. Én szeretnék egy ilyen kis tündérmesét az egészből. De nem vagyunk olyan jók, mint az állatok, és itt átadnám a szót, mert Roland ismeri Pault, a német polipot.
3: Hát szerintem ő az, akit nagyon sokan ismernek. Ugye ő vált teljesen kultikussá 2010-ben, mert hogy helyesen tippelte meg Németország mind a 7 mérkőzését és a döntőt is. Összesen 12 találata volt a 14 jóslatból.
1: Ez durva.
3: Ugye mindig két dobozt tettek le elé, a csapatok zászlóit viselték ezek a dobozok, és akkor ő kiválasztotta az egyiket. Na szerinte az a csapat nyert, legalábbis hát ugye ezt a misztériumot szőtték így köré, és akkor hát ezután nyilván minden egyes foci VB-nél megpróbáltak egy-egy állatot így előkeríteni, de valahogy egyikük se vág be annyira, mint Paula Poli.
1: Nem tudom, én tudom, hogy azt csinálnám amúgy, hogy fölveszek kétféle videót, tehát hogy mind a két dobozhoz oda megy, és utólag azt rakom ki. Nem lehet, hogy Paulnál ilyen trükközgetés volt?
3: Nem tudom, lehet.
1: Persze, előtte ki kell rakni, és akkor úgy lehet menni, hogy akkor a úgy igazságos, nem, hogyha a meccs előtt kirakják a videót.
3: Ja, úgy is volt egyébként, igen, hogy mindig, hogy meccs előtt megnézték, hogy vajon mit fog ő jósolni. Egyébként volt Nelly az elefánt, ez nekem egy kerozindal, de
4: igen,
3: állítólag volt ilyen
1: de
3: jósoló
1: Nelly,
3: állat is.
1: Nelly az elefánt csak bronzérmes, már hogy itt összerakták, hogy ki a legsikeresebb. Ugye egyértelműen Paul a legsikeresebb, de a második nem Nelly, ő csak a harmadik. Achilles a macska a második.
3: Achilles a siket macska. Ráadásul.
1: Egény még.
3: A 2018-as VB egyik ismert jósa volt. Ő tálak közül választott a csapatok zászlóival.
1: Jó,
3: ráadásul a konfederációs kupán és a VB-n is több meccset megtippelt helyesen.
1: Egy orosz siket macska.
3: Igen.
1: Azt a mindenit. És itt van Nelly, a focizó elefánt, ő is német, tehát a németek ebben nagyon jók. Ő 2006-os VB előtt volt a legismertebb, és úgy jósolt, hogy egy labdát rúgott a kiválasztott csapat kapujába. Ez tök kreatív szerintem. Uh-huh. És képzeld el, 33 meccsből 30-at eltalált különböző tornákon. Szerintem ez egyébként jobb arány, mint a politál, csak annyi van, hogy a különböző tornákon.
3: Igen, igen. Aztán ott volt Mani a papagáj Szingapurban. Ő is a 2010-es VB-n jósolgatott, kártyák közül húzott. Mind a 4/4 döntőt helyesen jósolta meg, viszont a döntőt elbukta. A döntőt az pont rosszul tippelte meg. Ott volt még Kleopátra a tapír. Hogy lehet, hogy tapírt így elnevezni Kleopátra gyerekekre, mindegy. Szintén 2018-es VB alatt. Az oroszok azért szerették ezeket a jósló állatokat. Ő Nizsnyi Novgorodban volt, kérem szépen, de minden orosz nagyvárosban volt egy jósló állat.
4: Ja,
1: hát nagyjából egyébként így, és itt van Water, az orangután, aki a dortmundi állatkert állata, a 2024-es meccseken jósolt, az EB-n jósolt. Egyébként ő a 10. a toplistán. Anna. Andi.
4: Bemutatkozzak, Andi. Tehát, hogy...
1: Olyan ismerős, Anna, nem.
3: De szólítottad Annának is, tehát, hogy
1: Anna, mondja.
3: Hogy nem szokták.
1: De most Kleopátra utáni nehéz volt, ez sok állat névvel.
4: Igen,
1: azt
4: én mondták, is ezt mondanám.
1: Hogy ezeknek a tükrében, mert mi itt reggel már előttük a dolgot, mi az idei VB-nek a jósló állata, annyit segítek neked, hogy egyelőre úgy tűnik, hogy ő a legnépszerűbb. Uh-huh. Na, ki lesz?
4: Ja, hogy már megvan? Hogy ki?
1: Közel-keleten van, csak Paulhoz hasonlítják. Ahogy milyen állat lesz a közel-keleten, ami a 2026-os VB jósol?
4: Nem tudom, zsiráf.
1: Milyen jó lenne, nem?
3: Amúgy szerintem vicces lenne.
1: Nem, ő sok a sólyom.
4: Sólyom.
1: És azt mondják, hogy akár győzhet is, de emellett Mexikó is benevezett az állatkertben egy tippelgetős játékra. Ott elefántok, gorillák, zsiráfok és pumák versenyeznek.
4: Na, tessék, ott van a zsiráf.
1: De hogy
4: volt egy jó tippem.
1: Tudod, hogy kéne? Rá kéne mondjuk a legjobb 8 csapatot, rá kéne festeni különböző állatokra, és össze kéne őket engedni. Kettesével. És mindig egy állat életben marad.
3: Azért ez egy persze igazán humánus módszer lenne. Katar, Svájc.
1: Katar, ott van az, hogy a solymokat viszik a repülőgépen, vagy azokat a nagysőrű madarakat.
3: Tehát a milliárdosok, a milliómosok ellen.
1: És a bicskások. Hát itt a bicskásokra esküszöm.
3: Azt mondod, hogy szerintem is behúzzák. Gyerekek, Haiti, Skócia, én maradok inkább itt a menetrendnél. Hát az vélhetően egy erőteljes
1: Skócia viszki nyer.
0: Buenos morgen, minden

0: állunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Andi lepakolta a Hubik Transzról a raklapokat, és megérkezett a stúdióba. Jó reggelt neked is, szia Roland!
2: Jó reggelt! Na most akkor én is megkaptam, én előbb beszóltam a Rolandnak, most te beszóltál nekem.
3: Olyan a fejem, mint egy jelzőbúja. Ja, jelzem, le vagyok égve, igen. Tehát egy tegnap leégett a fejem, tehát ilyen erősen vöröses barnás, inkább vöröses árnyalat az, mint egy jelzőbúja. Aha.
1: Andi meg simléderes sapkában a búja mellett.
3: De várjál, mert a jelzőbúja az ilyen piros. Jó, hogy a klasszban van tényleg ilyen piros jelzőbúja, de az ilyen háromszög alakú. Vagy pont a színben azt hozom?
2: Hát a színben, igen.
3: Hát köszönöm.
2: Körülbelül.
3: Ugye rákeresek, piros
1: jelzőbúja. Érdemes követni a videó közvetítéseket. És tök jó, mert egyébként ugye ott fénylik a homlokot fölött, tehát ez egy ilyen világítós jelzőbúja.
3: Erre gondolsz?
2: Igen.
3: Hát egy kicsit lehet, ja, tényleg.
1: Szóval megjöttek a vidám fiúk és vidám lányok. Andi, nehéz fuvar
3: lányok.
2: Nehéz, volt, igen.
3: Egy vidám lány van.
1: Jó van, hát személyiségében kettő néha.
3: Jó, hát vannak ilyen videók, amiben több fiú van és egy vidám lány.
2: Vannak, igen, de ez nem olyan videó lesz.
1: Na, de egyébként tök jól áll, ez divatozás vagy hajmosás hiány?
2: Most már így, hogy beszóltál háromszor is, most már azért mondja, hogy jól áll.
1: Mert tudod, kettő dicsér egyet így. Nem, igen. De hogy ez divat?
2: Hát igen.
1: Divat, jó, oké. Okay.
3: Tehát most elhajott, jó, örülünk.
2: Nem mostam, de amúgy...
3: De a divat
2: eltakarja.
1: Értem. Neked a divat mondja meg, hogy ki vagy. Hoztál nekünk valamit, ez a mai hírhez egyébként passzolni fog. Mondtam, hogy hozd be a szopogatóst. Aha.
2: Igen, és Roland így állt, és nem jutott szóhoz.
3: Hát én
2: csak így néztem, hogy miről van szó, én meg rögtön rámondtam, hogy hozom.
3: Mondom, jó, tartom, a fordítva szokott lenni, de mindegy.
1: Hát igen, volt témánk az a bizonyos finomság, ami a retro finomság. Én nem ismerem a műfajt, ez a sűrített tej.
2: Sűrített tej.
1: De nagyon sokaknak kedvence volt, és a mai napig kapható. És Andi hozott egyet, ilyen fokrémes tubusban van, és azt majd ma meg fogjuk kóstolni.
2: Egyébként
1: ez tényleg, nagyon finom.
2: Tényleg fokrémes tubusban van. És amúgy régen olyanban volt, mint amiben a piros arany van.
1: Ilyen fémbe, amit így föltekeltél, és aha.
2: Igen, igen. Úgyhogy, na hát most áttértek a fokrémes tubusra.
1: Na és hogy csináltad ezt? Tehát ezt gyerekkorodban így magában elszopogattad?
2: Igen, igen, így magában nyomtam a számba.
3: Hadd kérjem, mert megnézem, hogy hány kalória van benne, meg mennyi cukor, jó?
1: Azt egy kicsit majd nyomhatok, mert én ilyet még soha.
2: Nyomját azért vettem.
1: De és ez tejbe?
2: Nem magamnak vettem.
1: Tej helyett kávéba amúgy?
2: Kávéba szokták rakni, igen.
3: Vagy csak,
2: igen.
3: Csak úgy a szádba. Kérlek szépen, 100 g termékben 328 kalória, ez ugye 150 g-os, tehát hogy nagyjából akkor egy ilyen 500 kalória körül azt azért úgy hozza, az kemény.
1: Ezt Nutellával keverve kifejezetten kellemes. Nagy indító.
3: Cukor sok, várjál, 100 g termékben van 57 g cukor.
2: Úristen,
1: még durva
2: amúgy.
3: Tehát cukor és némi egyéb van benne.
2: Szerintem tej és cukor.
1: Tejet tartalmaz?
3: Tejszín, sovány tejpor, tej, aroma. Igen.
1: Na, abból legalább a sovány. Jó.
2: Legalább az legyen sovány.
3: Te nem leszel az. Tehát, hogyha ezt így sokat nyomod a szádba, akkor te nem leszel. Minimum 8% zsírtartalom. Igen. Hát figyelj csak. Nem egy fogyókúrás, nosi, azt tuti. Viszont finom.
1: Igen, mások is írják, hogy szeretnék megkóstolni. Jó, erről majd még beszélgetünk. Lehet egy ilyen játékunk, hogyha valamelyik tejcég megszponzorál minket, hogy lesz egy ilyen benne, és aki megfejti a napi játékot, az egyet nyomhat.
3: Aha.
1: Bejön, nyomunk egyet, mehet.
3: Tehát, hogy bejöhet szopogatni a rádióba?
1: Igen.
3: Sűrített tejet. Jó, én benne vagyok.
1: Figyelj, ez egy nívós játék lesz, ez biztos.
2: Játsz
3: egy tubus sűrített tejére. Ilyen tényleg nincs
1: olvásra. Egy tubus a hétre van. Mi csak nyomunk.
2: Csak egy nyomásért.
3: Játsz egy nyomásért, Andi van? Ez nem rossz, amúgy arra jelentkeznének sokan.
2: Most már Andi is kezd olyan színű lenni, mint a babonja.
1: Ez lesz a tubusos játék a forráson. Na, milyen megkóstolom, lehet, hogy ezt videón kívül, de...
2: Miért? Mert én akarom túl látni
3: lesz.
2: Az arcot, hogy mi...
3: Túl erotikus lesz? Tőled?
2: Azt lenne, ha én nyomnám a szádba.
1: Ebben van ugyanúgy, mint a fokrémen, van
3: nem,
1: rajta
3: ha mi nyomnánk a te szádba.
2: Jó van, rajta, az már a... egy másik fok, az már egy harmadik fokozat.
1: Fokrémen van rajta ilyen lezárós.
2: Reméljük, hogy nem.
1: És ez egy jó márka?
2: Fokrémet hoztam sűrített tej címen.
1: Ez egy jó márka? Tehát
2: nem tudom, hogy ilyen volt-e. De
3: ennek mi a márkája? Az van, hogy sűrített tej.
1: A legtöbb esetben nyilván ez be kell nyalni, de én most próbálom úgy nyomni, hogy más is kóstolhassa majd.
2: Jó, hát örülünk neki. De ez, jó úristen, hogy betoltad? Na.
1: Hát ez full olyan, mint a meg is vagy.
2: Igen? Nem tudom, én régen kóstoltam
1: ez
2: már.
1: Ez rohadt finom.
2: Nagyon ugye, jó. Hogy finom? Na most már akkor...
1: Hagyjál,
2: nem lepődsz meg kedvencem. Azon, hogy én ezt így csak így nyomtam, aztán nem most csak megkóstolom csak így.
3: Sajt, tejföl, sűrített tej.
1: Mert Anni a kezére nyomja. És így le fogod nyalni?
2: Próbálom.
1: Mert elközelítek a kamerát.
3: Jaj, hát ez mi? Legalább kap már be az ujjad.
2: Hát, igen.
1: Hát ez nagyon finom, Roland.
2: Kap már be az ujjad.
3: Legalább az ujjadat kap már be. Ugye azért nem mindegy a magyar nyelv, milyen csodás.
2: Nagyon.
1: Mondjuk, ha legalább kap már be, azt kivágom majd ebben. Azt nézem. Péter sem fogyasztott még sűrített tejet.
2: Tényleg? Aha. Pedig régen ez nagyon-nagyon menő volt amúgy.
1: Ez brutál finom.
2: Én ezt használom.
1: Nézd a Rolandnál, a Roland. Jó van. Csak sikerült.
2: Na én ezért nem nyomtam a számmal, látod?
1: Hogyan lesz piroskából hófehérke?
3: Várja.
1: Amúgy ezzel bekened magad egy ilyen átlag jó szín kijön. Nem ilyen?
2: Régen egy kicsit finomabb volt, de amúgy igen, hozzá ezt a régi.
1: Ez igen, ő is jobban. És ebből nincsen cukormentes? Zero?
2: Hát nincs. El kell, hogy keserítsenek. Na ugye, el kell, hogy keserítsenek, de nincs. És az a baj, hogy ez olyan, mint a Nutella, hogy nem tudsz vele leállni. És az a mellékelt ábra mutatja is, ugye Roland már a másodikat tolja szájába.
1: Van egy futópad, majd lefutja. Olyan ember nincs, aki megáll egy kanál Nutellánál, igen, ezt így. Na de hogy miért passzol ez a témánkhoz? Képzétek el, szerda reggel Németországban megszökött egy tehéncsorda, és szokatlan incidenst okoztak egy kórházban. 6 tehén sétált fel a kórház második emeletére.
2: Jó.
3: Ott melyik osztály volt? Mert hogy...
2: De hát tényleg, hova
3: igyekeztek?
2: Milyen vizsgálatra mentek?
1: Erről nem szól a hír, de megnéztem, hogy milyen osztályok vannak ott, ahol ez megtörtént. Van belgyógyászat, ortopédia, szülészet, pszichiátria és dietetika.
3: Hát szerintem a pszichiátria. Valamint besokaltak.
2: Esélyes, igen.
1: Te érzékenységi szakrendelést szeretnék még, de a belgyógyászat az kemény, mert a tehénnek ugye 4 gyomra van. Tehát ott az egy melós szakasz, hogyha oda mennek mind a 6-an. De milyen kedvesek, hogy együtt tették ezt meg. Elkoboroltak a rétről, kb. 1 kilométert tettek meg a kórházig, egy járókelő szólt a rendőröknek. 2 tehenet a kórház személyzetének sikerült feltartóztatnia, de a maradék 6 felsétált a lépcsőn.
3: Mert nem tudták, hogy van lift. Vagy nem egyszer oda nem fértek be, tudod.
1: A büdös életben nem lépcsőzött még tején. Tehát, hogy miért megy föl a lépcsőn? Értem, még bemegy a kórházba, valamiért bemegy, érez valami szagot, nem, de valakinek hát széna szaga van.
2: De pont, hát igen, mert amúgy meg a kórház szag az inkább taszítani szokta az embereket, nem
3: hát az embereket, igen, na de a teheneket. Egyébként
2: ők arra gerjednek?
3: A beteg felvételi irodán becsekkoltak-e? Volt-e időpontjuk? Ugye?
2: Ja, hát igen.
3: Van itt egy-két kérdés.
1: Volt-e náluk tájkártya?
3: Tájkártya, pajkártya, pájkártya, valamelyik, igen. Na, szóval, hogy...
1: Biztos, hogy mind a 6 tehén volt-e?
3: Ja, lehet egyébként, hogy tényleg olyan betegek, akiknek azt mondták, hogy 2 hónap múlva van esetleg időpont. Ó, megoldjuk.
2: Beöltöztek, igen.
1: De tényleg, ez kegyetlen történet, és elkezdtem egy kicsit nyomozni, mert oké, 6 tehén elindul. Ezek mennek, mint a vadállatok, tehát hogy kiszakadt valahol a kerítés, és nyilván kijöttek, elindultak valamerre. A tehenekről ugye azt tudni kell, hogy nekik van egy szokott útvonaluk, tehát hogy őket viszonylag könnyű hazaterelni. Nem tudom, hogy miért pont a kórházhoz jutottak, azt sem tudom, miért mentek be, de ezt a lépcsőt értem legkevésbé. Volt egy ilyen népi legenda, hogy a tehenek lépcsőn csak felfelé tudnak menni. És egy kicsit utána néztem, hogy mi a helyzet velük, és az a helyzet, hogy ez nagyon-nagyon erős tévhit, mert hogy a tehenek lefele is tudnak jönni, csak nehezebben. Ennek több oka van. 1. A tehén szeme oldalt helyezkedik el, ezért rosszabbul látja közvetlenül maga előtt és alatt a lépcsőfokokat. 2. A patája nem kifejezetten lépcsőzésre alakult ki. 3. A tehenek ösztönösen óvatosak, és itt a kedvencem, a tehén nagy testsúlya. 4. Lefelé menet könnyebben elveszítheti az egyensúlyát.
3: Tehát magyarán a tehén le tud menni a lépcsőn, de nem akar.
1: Nem akar, tehát ha ott van a másodikon, akkor már ott marad.
2: Legurul.
3: Szegény. Az mondjuk veszélyes lett volna. Gondolj bele, hogy sétálsz föl gyalútalul egy kórházi lépcsőn, és szembe jön egy tehén.
2: Ja, tényleg. De úgy alapjáraton, ha csak úgy ott vagy a kórházban, és szembe jön veled egy tehén, már az.
1: És képzeld el a személyzetem, benézed. Mondod a doktor úrnak, hogy mi van. El tudjátok képzelni János kórházban? Hogy úgy mitől benn vagytok valamiért, és egyszer csak besétel egy tehén.
3: Hát így magyar kórházakban el. Tehát ott azért elég sok mindent el tudunk képzelni, igen.
1: Azt mondják, sérülés nem történt.
3: De egyébként az utat eszembe,
2: figyelj. Mármint, hogy a tehenek nem sérültek meg, vagy az ember?
1: A tehenek nem, a betegek nagyon szarul vannak. A tehén nem sérült.
3: Gondolj bele, hogy ott ülsz a pszichiátrián, bemész az orvoshoz. Doktor úr, előbb itt teheneket láttam kint. Hú, látom, tényleg komolyan gondok.
2: Tényleg.
3: Kell.
2: Igen.
1: Nem viszem el ezt az egész sztorit. Ott kérődzik valaki a dietetikán. Jó, figyeljetek, ezt meg akarom csinálni, hogyha bárkinek van itt a közelben tehene, akkor elviszük közintézményekbe, és megnézzük, hogy hanyadik emeletig mennek fel. Szóval írjatok, hívjatok. Visszatérve a kérdésünkre, hogy mit kerestek a kórházban a másodikon a tehenek, Gábor írja Facebookon, mentek múltétre. Képzeljétek el, hogy itt egy kutatás, amivel én fullosan nem tudok egyetérteni, szembe megyek vele, és sötétebb gyűjt. Szóval írjatok, hívjatok. Visszatérve a kérdésünkre, hogy mit kerestek a kórházban a másodikon a tehenek, Gábor írja Facebookon, mentek múltétre. Képzeljétek el, hogy itt egy kutatás, amivel én fullosan nem tudok egyetérteni, szembe megyek vele, és sötétebb gyűlölöm, megvetem ezt a kutatást. Roland

0: Na jó, először beszéljük meg a mi véleményünket, aztán összefoglalok egy-két pontot, mert sok mindenre alapozzák.
1: Ugye eredetileg a home office-nak a hatását vizsgálták a vásárlási szokásokra, és akkor lettek ilyen mellékes következtetések.
0: De azt tudod, hogy jött ki belőle? Azt képzeld el, hogy a home office-nál megállapították, hogy az emberek, mit tudom én, mennyi már nem emlékszem, aztán ilyen 10%-kal többet költenek a bevásárlások során, mint home office-on kívül, és aztán megvizsgálták, hogy ez a 10% többnyire azokban a családokban tevődik össze, ahol a férfiak vásároltak. Tehát, hogy ahol a nők vásároltak a home office-ban, ott nem nőtt, ahol a férfiak, ott minden megborult.
1: Hát, mert gondolom maguknak vettek még plusz nasikákat,
0: rákcsákat. De mi, veszek egy iPhone-t, elküldesz kenyérért, és veszek egy iPhone-t, vagy mi?
1: Nem, hát az, hogy...
2: Nem mondd már, hogyha mondjuk az élelmiszerboltban lenne egy kitelepülés, akkor nem vennél magadnak valamit?
0: Miért te nem?
2: Nem csábulnál oda?
0: Hát simán, de ha oda települtünk ki, akkor nem fizetek. Akkor csak mint az Elbándiék az egyik epizódban, így befekszem a hűtőpultba, és amit érek, harapom.
1: Ja, amikor beköltöztek, ugye? Az
0: igen, igen,
1: a
0: igen. Ez marha jó rész amúgy. Igen. De hogy miért te nem? A nők nem?
2: Szerintem annyira nem. De nem is, szerintem nem is az elcsábulás van itt amúgy ebben, hanem az, hogy...
0: napszemüveget, labellót veszel, én meg csokit.
2: Nem, hanem azt, hogy szerintem túlvásároljátok magatokat, mert nem tudjátok eldönteni, hogy a nők mit akarnak, mire gondolnak, melyiket szokták venni, és lehet, hogy mondjuk egyfajta termékből vesztek két félét, mert nem tudjátok, hogy melyiket szokta az asszony venni.
1: Na, én ezt megelőzöm azzal, hogy egy bevásárlás alatt 4 + 6 alkalommal hívom fel Nórit.
2: Hát szó, igen.
1: A negyediknél már elég ideges szokott lenni.
0: De az nem ezért van, azt, ha beszéltük, az azért van, mert minden termékről eszerbe jut. Igen, ez ilyen szerelmi dolog.
1: Igen, és ilyen romantikus típus vagyok, és ez pont a hipermarketben fog rám törni.
0: Emlékszel, amikor együtt rágóztunk a strandon. Na, melyik volt az? Hubabuba vagy?
2: De most, ha bementek a boltba,
0: igen.
2: Tehát kiket szoktatok általában látni telefonálgatva keresni termékeket? Nem a nőket, hanem a férfiakat.
0: Nem látom,
2: általában.
0: Mert telefonálok.
1: Igen. Az meg a másik egyébként, igen, hogy amit szoktam venni mindig, azt tudom, hogy hol van. Amit nem szoktam mindig venni, attól meg tök ideges vagyok, mert nem találom.
0: Jó, de ebben is szemetek, mert átpakolják, pont ezért, hogy járt körbe a boltokat. De...
1: utálom is őket ezért. Nem, nálunk az szokott lenni, hogy nem tudom, hogy mi az, ami van otthon még, vagy elfogyott. És akkor veszek. Emiatt volt az, hogy múltkor vettem úgy 2 liter tejet, hogy volt otthon 6.
0: Na, de ilyenkor átveszem féláron.
2: Hát jó, figyelj, most legalább utána nem kell majd venned.
1: Igen, de ezt a legközelebbi alkalomig elfelejtem, és megint veszek. Na.
2: Hát de legalább mindig van.
1: Igen, az is biztos.
2: Nincs az, hogy elfogy, és akkor nincs.
0: Na, mert itt az, igen, hogy nem egy nagy explicit tanítási folyamatról van szó, hanem egy ösztön az, hogy kit kérünk meg otthon segíteni, és a férfiak ebben nem segítenek, és nem figyelik, hogy mire van szükség, és mi az, ami kell otthonra. Tehát te figyelmetlen vagy otthon.
1: Igen, de most már egyébként, amikor úgy rákészülök, akkor körülnézek otthon, és akkor képben vagyok, meg írok listát. Különösen akkor, hogyha olyan dolgot kell venni, ami nem a szokásos termékek közé tartozik, akkor én rendre írok listát, és ilyenkor látni azt, hogy az így és úgy vásárol, hogy nézi a telefonjában a jegyzettömböt, mert oda felírok mindent, és nem, kérlek szépen, ez a professzionalizmus, mert ez az alaposságnak a jele, úgyhogy én ilyenkor listából szoktam vásárolni, a szokásokat nem írom fel, tehát felírom azt, amit nem szoktam mindig venni, plusz a szokásos, nekem ez ilyenkor így van beírva a telefonomba.
0: De nem, ezt nem így kell, éhesen el kell menni, amit megkívánsz, bedobod a kocsiba, aztán csinálsz belőle valamit, ami kijön.
1: Nem is tudom, hogy szokták ezt mondani, amikor ilyen hirtelen felindulásból valami megtesz. Így van, impulzus vásárlás. Igen. Tehát, hogy arra szerintem mi pasik hajlamosabbak vagyunk. A nők inkább szerintem arra hajlamosabbak, hogy meglátják, hogy valami akciós, és akkor az akció, ez a fejlődött, ez elindít valami ilyen nagyon furcsa, ilyen agyi processzt ott bent, és akkor amiatt kezdetek el ti többet, hogy ó, ez akciós, akkor ez megéri. A férfiak meglátja, ha nem tudom mit, van egy új, de most mondanám a sört, de hát... Na.
2: Fúrógép például, mert én
1: az
2: egyik üzletben szoktam látni, hogy ott mindig vannak ilyen hasonló szerszámok, ugye akciósan is.
0: Középső sor a legjobb.
2: Igen, és ugye ott azért a férfiakat így el szokta veszíteni a nő, és akkor szerintem ők addig bevásárolnak, és akkor majd visszamennek a férfiakért, mert ők ott nagyon szépen elnézel. Jó, te nem, de én hogy nem. Az átlag férfi általában szerintem úgy vevő az ilyenekre.
1: Én nem, én inkább ott valahol vagy a húspult környékén vagyok, vagy az édességeknél, vagy
2: ilyenek. Jó, ilyen van, igen, kinek mi a prioritás.
0: De oda meg berakják a csajoknak is a dolgokat, tehát szoktak lenni ilyen csillámos dolgok is ott középen.
2: Én egyébként amúgykor ezeket nézegettem, a fúrókat, meg a csavarokat, meg minden, ott néztek is nagyobb na férfiak, hogy mi a fenét keresek én ott, de hát most miért lehetne? Hát
1: egy jó fúrásra vágytál, vagy
2: mi? Hát lehet, néztem,
0: ha
2: hogy...
0: valahol lehet pasizni.
2: Hát miért? Sose baj, ja, hogyha van otthon.
0: Sose baj. A spájz elnyeli.

0: Milyen jönnek az üzenetek?
1: Mármint egy fúró, vagy egy olyan pasi, aki tud fúrni. Tehát, hogy...
2: Mint a kettő.
1: Bármelyiket hazavitte.
0: Csak hogy 50 fúrót vegyél. Szóval, sziasztok! Roland impulzus vásárlásával nem teljesen értek egyet. Engem a DM-be nem nagyon szeret a férjem beengedni, írja Vanessa.
1: Hát jó, hát a DM az más, tehát az ilyen üzletek.
2: Ez az. Igen, na látod, ez az, hogy attól függ, hogy milyen üzletbe megy be a férfi. De hogyha mondjuk egy élelmiszerboltról van szó, akkor előbb van az, hogy szerintem a nő csábul el dolgokra, mint mondjuk egy férfi.
1: Vagy egy ilyen drogéria.
2: Vagy egy drogériában.
1: A ruhaüzlet az lehet is, tehát ott azért hát ugye, ott, van olyan ruhaüzlet, ahol engem is veszélyes elveszíteni, vagy óraüzlet, tehát egy életben engem sem veszítsetek el.
0: Az összegben én nem írom alá, tehát szerintem a férfiak jobban jönnek ki anyagilag, Andi is azt mondta, hogy jobban, tehát akkor ezt a kategóriát adjuk meg a férfiaknak, akkor mibe jobbak a nők?
2: Hát a bevásárlásban szerintem, meg a bevásárlás hatékonyságában szerintem sokkal jobbak a nők.
1: Tudatosabban és céltudatosabban vásárolnak be az élelmiszerboltban. Fontos az élelmiszerboltot kihangsúlyozni, mert egy plázában a shoppingolás az egészen más irányba tud elmenni.
0: Ki visz haza több olyan dolgot, amire soha nem lesz szükség?
1: A férfi.
0: Férfi. Ki visz haza több olyan dolgot, ami már van otthon?
1: Hát az attól függ. Ha akciós, akkor az asszony. Ha nem, akkor a férfi.
0: Oké, miért küldenek mégis téged, Roland, vásárolni?
1: Hát ez a világ egyik nagy rejtélye számomra is.
0: Pittyeg a telefonom, Andi üzenetet küldött, talált egy hírt, és én úgy éreztem, hogy erről nekünk beszélnünk kell. Tennünk kell a közösségért, tennünk kell az emberekért, ilyen szintű közszolgálatiságot be kell vállalnunk, mert egy komoly problémáról van szó, mely mindannyiunkat érinthet. Nem vicces téma, komoly.
1: Komoly, igen. Nagyon komoly.
0: Figyelj, már nagyon sokan izgulnak, és lehetséges, hogy pont most is van valaki, akit érint a téma, és amiatt, mert mi most itt másról beszélgetünk, amiatt nem tudja meg az információt, és bajba került.
2: Jó, oké, mondom.
0: Már nem fog emlékezni rá.
2: Jó, hát igen.
0: Na mondd.
2: Ahogy ez a nő sem emlékezett a 10 évnyi emlékére, mert hát szegénykém... nek székrekedése volt, és ahogy erőlködött a WC-n, állítólag hirtelen amnéziás lett.
0: Ezt nem lehet komolyan venni. 10 évnyi emléket vesztett el egy nyomás során?
2: Hát igen.
1: Azt is elfelejtett, hogy ott miért van?
2: Nem, kijött a mosdóból, és utána, hogy nem ismerte meg a családját.
0: Lehet, hogy kinyomta az emlékeket is.
1: Mert én az Elbándiról, úgy, igen, hogy az Elbándi volt az, aki nagyon hosszasan trónolt, én mindig hosszasan volt a WC-n.
2: Hát a férfiak általában szerintem hosszasan trónolnak.
0: Én nem tudományosan nyomom. Bemegyek kívül.
2: Tudományosan nyomom.
1: És várjál azért, tehát nem volt még olyan, hogy itt rádióból kimentél a WC-re, visszajöttél és nézted, hogy szép ez a hely, de mit keresek én itt? És egyébként, és kik ezek, akik itt ülnek?
0: Kedvesnek tűntök.
2: Mondjuk, hogyha én 10 évi emléket vesztitek csak el, akkor igazából még akkor vagyok itt, amikor a még 3 éves. Tehát, hogy igazából még vannak friss emlékeim, legalább rádiózni nem felejtek el.
0: A stáb változott meg körülötted.
2: Igen.
0: Roland, te 10 évi emlékkel már itt vagy?
1: Hát én itt, de például akkor kislányomra nem emlékeznék.
0: Tényleg. Az de durva.
1: Ugye? Fiamra, igen.
0: Az lenne meg, hogy a Dávid
2: nagy évőség. Csak nézd, hogy lettél ekkora hírtelen.
0: Mennél pelenkázni? Mindenki csodálkozna, de megcsinálnád az a feladat, az a feladat.
1: Ja, igen, tényleg, mert így mennék, hogy hú, gyerek, te.
0: 10 év nekem még nincs felesége, még nem ismerem Petrát.
1: Te kocsályozhatsz.
0: Ez a legjobb, kijövök a WC-ről.
2: Ez az első gondolatom.
0: Hello.
1: De várjál, ez mennyire lenne olyan duma, amit a Petra elhívne, hogy ne haragudj, én nem emlékeztem, hogy te vagy nekem. Elvesztettem az emlékeimet, és utána csak azért ismertem meg Szilvit, Beát, Evelint, mert én nem emlékeztem, hogy te
0: erre
1: vagy
0: csak
1: nekem.
0: Annyi a jó feleségnek a válasz, hogy mondtam én, hogy rostban gazdagon táplálkoz. Nem szabad idáig eljutni. De mi ilyen van, hogy annyira erőlködsz, hogy igen, amnéziába kerülsz?
1: Igen, mert ugye átmeneti oxigén hiány lép fel az agyban, és ez okozhatja, igen, ezt az átmeneti amnéziát, de nálam eddig mennyi ideig tartott? Tehát
2: 8 óráig
0: erőlködött a WC-n.
2: Ja, nem. 8 óráig tartott az, hogy visszanyerje az emlékeit. Tehát vissza lehet nyerni az emlékeket, nem örökre vesztette el, csak hogy 8 óra kellett, mire ugye minden visszatért.
0: Ez nagyon érdekeltet, hogy ilyenkor nyilván akkor az erőlködés mértékétől függhet az, hogy hány évesig ki, meg hogyan, de az neked ott feltétlen nem kell, hogy meglegyen, hogy kiesett valami, nem? Tehát akkor visszakerül az agyad abba az állapotba, és úgy jössz ki a rökiről.
1: De várjál, hát akkor egyből fiatalabbnak érzed magad. Hát ez tök jó. Hát gyerekek, kijövök a WC-ről, 30 éves vagyok. Erőm teljébe. Ugye, hogy De hát nem. Hát
2: de ez csak
1: jó.
2: Egy darabig, amíg
1: hát nem
2: csinálsz olyan tevékenységeket.
0: Amúgy, milyen ételek kellenek ahhoz, hogy átszart magad az ezret fordulva? Bocsánat, ezt nem lehet máshogy.
1: Hát miért? Most gondolj bele, Andi, hát most te is egy tízessel fiatalabbnak éreznéd magad.
2: Ja, igen, jó lenne.
0: Hát de, elég,
2: de azért,
0: elég,
2: hogy a testemben érezném, hogy már nem vagyok 30
0: év. Elég, hogyha a férjed fiatalodik annyit, hogy azt hiszi, hogy fiatalabb vagy. Tehát neked, nem feltétlenül neked kell megváltoznod, vagy de?
1: Hú, de várjál, most gondolj vele, hogy mondjuk egy hölgy kijön, tényleg megtörténik vele is ugyanez, és azt látja, hogy basszus. Hát ki ez az idősebb pasi már mellettem?
2: Igen.
1: Mit akar ez?
2: Igen.
0: Az nagyon nagy
2: vagy
0: baj.
2: Vagy egyáltalán az, hogy ki ez a pasi az a lakásba, tehát hogy ez azért ijesztő is lehet amúgy.
0: Ezért járnak a nők együtt WC-re, hogy legalább a barátnőddel egyszerre fiatalodj.
1: Ha így alakul. De várjál, mert ők nem egyszerre ülnek rá a WC-re, tehát ott is simán lehet, hogy kijön a csaj, és már saját barátnőjét nem ismeri meg.
2: De ugye, na de ott legalább ő mentek, tudja, hogy mi van.
1: Ezt még sose tudtam, tehát én nem voltam így nőkkel WC. Na, mert sem menjünk be. De szarul fog csak jönni.
0: Én hallgatom.
2: Igen.
1: Szóval, amikor mi mentetek el ti is így együtt pisilni, jártatok mozsóba együtt, barátnővel, barátnőkkel?
2: Hát miért? Persze.
1: De olyankor nem az van, hogy együtt mentek, vagy egyszerre mentek el pisilni? Vagy egymás után?
2: Hát ha van hely, két fölke. Külön mosdó, vagy mi az WC-be, akkor persze egyszerre megyünk el, és akkor megvárjuk egymást.
1: Tehát ez ilyen sztereó pisilés akkor? Hát, hallgatjátok a másikét, hogy csorog, vagy mi?
2: Hát igen.
0: Mondd, hogy meg közszolgálati
2: lesz. Beszélgetünk is közben. Beszélgetni is szoktunk közben.
0: Mennyi mindent megtanultunk.
1: De ez tényleg miért jó?
0: Mindig megtanulunk valamit. És hogyha valaki visszajön a WC-ről úgy, hogy egészen megfiatalodtam, akkor ez ezt jelenti?
1: Az ez. De várj, és olyan, én most itt leragadtam, bocs. De és olyan van, hogy az egyik kakiba másik pisil, és akkor bevárjátok egymást, vagy mi?
2: Nem.
1: Olyan nincs?
2: Nem nagyon. Én például nem szoktam általában. Tehát, hogyha nagyon-nagyon vészes helyzet, akkor szoktam nagy dolgot végezni idegen helyen, de úgy idegen helyen nem is nagyon. Tehát még érted a munkahelyemat, de amúgy nem.
1: És akkor oda nem kell kísérő.
2: Én azt hazaviszem mindig. Oda nem kell.
0: Szólj rólam, ha minden info megvan.
1: Jó, hát csak
2: az már túlzás. Együtt, az már egy nagyon belsőséges kapcsolatot jelent, hogyha már együtt nagy dolgoztok. Szerintem.
1: Ez számomra is fura volt. Csak ugye én sose éltem ezt így át.
0: Hát de van, hogy kiszáll egy galamb.
1: Hát ez gyakori.
2: Az erőlködéstől, igen.
0: Nektek volt mostanában...
1: Ez nem ciki, amikor ültök egymás mellett, hogy hát most drága férfi hallgatók, hát olyan dolgokról beszélgetünk, amiről szerintem mindig is szerettetek volna tudni, nem?
0: Mint Peter Griffin, amikor próbálja köhögéssel elütni. Csak tovább tart a lenti zaj. De jó, az érdekel engem, hogy volt mostanában olyan napotok, amit jó lett volna egy ilyen amnéziás kakilással elfelejteni?
2: Volt, igen.
1: Volt, ja, mindig van ilyen azért.
0: És lehet ezt valahogy, tehát, ha én elég erősen erőlködök, elfelejtek valamit, ami rossz nekem?
1: Hát mindent elfelejtesz, nem csak azt, ami rossz, azt is, ami jó.
2: De hát ilyenkor már szerintem jön az aranyér is, szóval nem biztos, hogy megéri az a nagy erőlködés, Ádi.
0: Fiúk előre az aranyér, igen. Aj, de ez annyira szürreális, és akkor őt elvitte a család, vagy elment az orvoshoz, ahol megállapították, hogy túl durván kakil?
2: Hát nagyjából ez történt.
1: Hát véletlenül összerakták a
2: igen, a képet, mert ugye két hétig volt székrekedése a hölgynek, tehát, hogy ilyen elég durva.
1: Jó, de Ádi, téged ez a veszély nem fenyeget. De. Tehát, aki ennyi sajtot meg tejfölt eszik, mint te.
0: Ez jogos, ez jogos. Csak azon gondolkozom, hogy eddig azt se tudtam, hogy ilyen dolog történhet. Tehát most még egy dolog, amitől parázhat az emberiség. Mit lehet ez ellen tenni?
1: Innentől te nem fogsz elmerni menni WC-re?
0: Hát, vagy az lesz, hogy a fontosabb dolgokat fölírom magamnak a tenyeremre. És akkor tudjátok, mint a...
2: Minden WC-zés előtt felírja.
0: 51. randi, hogy ott minden nap reggel egy ilyen kis összefoglaló kell, lesz a WC-ben egy ilyen kis összefoglaló 3 percben videós formában az életemből. De... És akkor szóval...
1: Nevem Réd Ládám.
2: Van egy feleségem, van egy lányom.
1: Van egy szép feleségem, Petra, akit nagyon szeretek. Ez csak
0: fénykép,
1: a nagy
0: fénykép.
1: Igen.
0: Kell. Van egy lányom.
1: Igen.
0: Kell. Adás 6-tól.
1: Nagyon fontos. Ennyi. Igazából minden más
0: szerintem meg vagyok.
1: Be tudsz pótolni.
3: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I. és Roland és Réd Ládám.

0: Millás Rádió mindig vele. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió, kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
1: Jó reggelt, vége van az ének, 20 és 23 fok között kelnek ma a vének, és Kelt Tamás is, sziasztok, indítom a szombat délelőtti programot 9-től már üzenetküldő műsorral. Na addig kalendárium és persze sok-sok érdekesség. Filó mindjárt, Cilo Green, a Hypeton és Norma Jean Martin közös kezd itt az Out of My Head.

és Tóni kell persze, hogy a százszor. Az újdonság itt a forráson. A szombat délelőtti programot hallgatod a Vízzen a Virágfesztivál hivatalos rádiójában. Köszönöm, hogy velem tartasz, teheted egészen déli 12 óráig. Onnantól pedig majd Bálint Lackó persze, hogy a tempomattal jelentkezik. Viszont addig van rengeteg dolgunk. Például az üzenetküldő műsor 9 órától 0-20-97-8-97-85-ös a számom, hogy kiket tudsz ma köszönteni, segítek a Rafaeleket. Boldog névnapot nektek, a nevetek eredete a következő órában. Tuti, hogy itt lesz a történelmi érdekességekkel együtt persze. Ebben közlekedünk, én se elmondom, hogy milyen idővel számoljatok ma. Ha melegre vágytok, akkor már most jó híreim vannak. Ingrid mindjárt, Ed Sheeran pedig most. She Wars, 4 adal.

Ingrid és a Tools Futó 24 évvel ezelőttről hoztam, és ez most tök komoly volt. Szombat délelőtti program, köszi, hogy itt vagy. Ígértem az időjárást. Maximálisan 36-37 fok. Igen, nem néztem el, halál komoly. Minden szikrázó napsütéssel. Úgyhogy ma sem fogtok fázni, ez 100%. És tessék kapaszkodni, még az esti órákban is 30 fok feletti hőmérsékletek érkeznek majd. Az UV-sugárzás az bombasztikusan erős lesz, úgyhogy ha tehetitek, akkor védekezzetek vagy tejekkel, vagy olajokkal, vagy árnyékkal, választhatok ezek közül. Na mindjárt közlekedünk, addig David Guetta Sia-val, Professor Green, itt lesz Pink, és a Swiss Disco, valamint Onsen Die újdonság is, csak slágerek közt, tétek a Hideaway!

0: A tévémaci nem hoz lázba.
1: Még este is pörögnél.
0: Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Június 27-én újra a Vízzene Virág Fesztivál színpadán a Bagosi Brothers Company. Amely az elmúlt években generációk közös hangjává vált, idén is hatalmas koncerttel érkezik a Tatai Öreg tó partjára. Jegyek kaphatók a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon. 4 nap végtelen élmény.
3: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
4: Szürke hájog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata. Tóvárosi Korzó 2.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Beta és Szia, na meg a Let's Love, a Vízzene Virágfesztivál hivatalos rádiójában. Ez a forrás, a szombat délelőttben Tamás, köszi, hogy itt vagy. Jövök a közlekedési blokkal, aztán Liza Dóseket és a Ré közösével. Ilyen lesz a Bonnie Game.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Jó idem van, már mint időjárás ügyben, a közlekedés időjárási feltételei ma tök jók lesznek. Az M1-es annyira nem, szokásosan még mindig folynak a szélesítési munkálatok, az infókat megtaláljátok, persze, hogy az útinform oldalán. Az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es pálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben. A 38-as, valamint az 52-es kilométer között Óbaroktól Tatabánya térségéig növényzet gondozási munkálatok folynak, ami miatt az érintett szakaszon mozgó terelés mellett félpályás korlátozásra kell készülni. A 10-esen Süttőn a 62-es kilométernél földkábeleket telepítenek, egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. A 11-esen a 43-as kilométernél Visegrád belterületén közművezetéket javítanak, emiatt félpályás korlátozással készüljetek körülbelül 40 méter hosszan. Tajtót faluban is közművet építenek, a 30-es kilométer közelében le van zárva a félútpálya. Nos, ennyi volt a Ha van neked infód, akkor dobd el mindenképpen, én pedig továbbítom, ígérem.

beszélgetünk együtt 9-től az üzenetküldő műsorral, a következőben pedig jönnek a Rafaelek a Menekültek Világnapján, érkezik persze, hogy a kalendárium. 0-20-94-8-94-85-ös a számom, ha van infód, akár az utakról, akár köszöntenél Rafaelt, akkor teheted ezen keresztül. A Soul Wave és Szakács Geri közös mindjárt, itt pedig Sony Fodér a Jazzy-vel és D.O.D.-vel. Sundays, így a dal, csak slágerek közt a tiéd.

Ross, Stargill, Simpson és Dove Cameron, a Use Me, a Brutal Hearts feldolgozása volt a tiéd. Mindez persze, hogy a Vízen a Virág Fesztivál hivatalos rádiójában. Ez a Forrás, én Tamás, itt a szombat délelőttben 12 óráig lehet

és pont most. Forrás Rádió. Mindig veled.

értem, hát persze, hogy ide pakoltam neked. Ez a Forrás Rádió, a Vízzel a Virág Fesztivál hivatalos rádiója, benne pedig a szombat délelőtti program Tamással. Túl vagyunk már a névnaposon, a kalendárium többi darabja pedig itt előttem. Ma van a Menekültek Világnapja, 2001 óta ünnepeljük. 99 évvel ezelőtt született Dargai Attila, a rajzfilm rendező, többek között a Pompom és a Vuk megalkotója ő. Jacques Offenbach is a mai nap látta meg a napvilágot, francia zeneszerző, csellista, az operett egyik úttörője, és figyelj, a Cancan zeneszerzője. Ugyancsak a mai nap szülötte Martin Landau, Oscar díjas és többszörös Golden Globe díjas amerikai színész. Olympia Dukakis, na őt is emlegethetem, ő is Oscar díjas, amerikai és színésznő. Megvan a The Beach Boys nevű formáció, például a Surfing USA című dalt is köszönhetjük neki, na meg a Kokomót. Hogy miért is emlegetem? A mai nap szülötte Brian Wilson, amerikai dalszerző, producer, énekes, a The Beach Boys egyik alapító tagja. És itt van Nicole Kidman is, ausztrál származású színésznő. Imádnivaló. 1963 a következő dátum, Moszkva és Washington között létrejött a forró drót, vagyis a közvetlen telefonkapcsolat. Hát most már tele vagyunk mindenféle forró drótokkal. Nos, ennyi voltam a kalendáriummal, 9-től pedig, mint ahogy mondtam, jövök az üzenetküldő műsorra. Ez a Forrás, Chris Brown-nal mindjárt, én Martin Solveig elsőként, Martin Garrix, ha már a Martinok, ugye, Jax-el közösködik, csak slágerek közt repül a Told You So.

és Tiger kollabjam az EO 12 évvel ezelőttről érkezett. Ez a forrás, a Vízen a Virág Fesztivál hivatalos rádióját hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy, én Tamás. Egészen 12-ig lehetünk együtt. Akkor jön majd a Tempomat, Bálint Lackó autós magazinja. Előtte viszont 100%, hogy találkoztok az üzenetküldő műsorral. Elérhetőség van. 0-20-97-8-97-85-ös SMS Viber formában jöhet az üzenet. Kiket tudsz köszönteni, azt pedig már elmondtam, na de segítek a Rafaeleket. De ha van születésnapos ismerősöd, akkor hajrá! Mark Embor mindjárt itt lesz az Aria, elsőként pedig a Swedish House Mafia, és a Heaven Takes You Home, na ez repül már is, kapod csak slágerek.

Sexy and the Know It címmel az Ellen Fau slágerét hoztam el nektek. Rögvest 9 óra, jövök az üzenetküldő műsorral, érkezik Pisti a legfrissebbekkel, aztán Miley Cyrus hozzá el a világ végét. Ilyen lesz az End of the World!

0: Figyelem! A Light Session lehetséges mellékhatásai: mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ha van koncert, amit idén-nyáron nem akarsz kihagyni,
2: az Dash a Vízzenevirág Fesztiválon. Június 27-én egy hatalmas buli és brutál fesztivál hangulat vár rád. Vagy ott vagy az első sorban, vagy utólag bánni fogod. Hívd a haverokat, és találkozzunk a színpad előtt.
3: Huligán vagyok, jaj neked urilány, storm a szívébe tombol a hurikán.
2: Jegyed van már?
1: www.vízzenevirágfesztivál.hu.
3: Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam, minden nap a kukás autó.
2: 4 nap, végtelen élmény.
4: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
5: Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól. Kövesd Komáromot online. Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom, határtalanul jó. Kövesd a várost minden platformon.
6: Strand, gyógyvíz, csúszdák, szaunakert. Irány a komáromi Brigéció gyógyfürdő. Részletek a nyári programokról és az éjszakai fürdőzésekről a www.komáromfürdő.hu-n.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva reggel 9 lesz, üdvözlöm Önöket. Tovább csökken a benzin nagykereskedelmi ára. Az Egyesült Államok kész részt venni az Iránnal folytatandó tárgyalásokon. Nevet változtat a dorogi futballcsapat. Jövök már is a részletekkel. A Forrás Rádió híreit Szabó Istvántól hallják. Szombaton folytatódik a csökkenő tendencia a hazai benzinkutakon. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7, a gázolaj bruttó 10 forinttal kerül majd kevesebbe. Pénteken az átlagárak már a védett ár alatt voltak, írta a holtankoljak.hu. A portál adatai szerint a 95-ös benzin jelenlegi átlagára 592 forint per liter, a gázolai 614 forint per liter, így mindkét üzemanyag fajta átlagára a védett ár alá esett. Az egyes kutakon az árak ettől lényegesen eltérhetnek, tették hozzá. Magyar Péter miniszterelnök a héten szerdán jelentette be, hogy mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltozását az országgyűlésnél és a védett ár kivezetését. Az Egyesült Államok kész részt venni az Iránnal folytatandó tárgyalásokon, közölte Donald Trump amerikai elnök. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy a kapcsolatfelvételt Irán részéről a kétségbeesés diktálhatta, mert a háborúban komoly veszteségeket szenvedett. Egyben azt írta, hogy Irán a tárgyalási időszak alatt sem juthat pénzhez, nem jutnak pénzhez 10 centhez sem, fogalmazott. A kánikula idején alkalmazható legfontosabb állatvédelmi óvintézkedésekre hívta fel a figyelmet az Orpheus Állatvédő Egyesület. Közleményük szerint a nyári hőség nem csak az embereket, hanem a házi állatokat is megviseli. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő folyadékellátás azonnali életveszélyes helyzetet okozhat. Mivel az állatok nem képesek úgy izzadni, mint az emberek, testhőmérsékletüket elsősorban lihegéssel szabályozzák. Ez azonban extrém hőségben nem mindig elegendő, ezért ösztönösen keresik az árnyékos, hűvös helyeket és a hidegebb felületeket. Az Orpheus Állatvédő Egyesület arra hívta fel a figyelmet, hogy a kánikulában a hosszabb sétákat és a játékot érdemes a kora reggeli vagy a késő esti órákra időzíteni, a forró aszfalt helyett lehetőség szerint füves területen, hogy ne szerezzenek égési sérüléseket az állatok. És végezetül sport, nevet változtat a dorogi FC, a dorogi futballcsapat ugyanis visszatér a gyökereihez. Az együttes a 2026-27-es szezonnak már a régi új dorogi bányász néven vághat neki, a cél pedig egyértelműen az NB2-be való feljutás. A célok eléréséhez új játékosok és új vezetőedző is érkezett. A következő szezonban Tóth András látja el a vezetőedzői feladatokat.
0: Időjárás.
1: Sok napsütésre és meleg időre készülhetünk a hétvégén. A hőmérséklet a legtöbb helyen meghaladja majd a 30 fokot. A gomoly felhők időnként megnövekedhetnek, de tartós csapadékra egyelőre nem kell számítani.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Na hello, hello, akkor elindítanám, jó? Ha benne vagytok ti is, persze. Indul az üzenetküldő műsor egészen déli 12 óráig. 0-20-97-8-97-85-ös a számom. Névnapos, születésnapos köszöntésre szerintem tökéletes. Liliana mindjárt érkezik a nap fair, Miley Cyrus pedig a világ végével jelentkezik. Tartsa nem!

Sinner és a Null Fair volt a tiétek, csak slágerek közt szállítottam. A Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádióját hallgatott, köszönöm, hogy velem tartasz, teheted egészen déli 12-ig, onnan pedig majd persze, hogy jön az üzenetküldő műsor. Minden egyes órát megspékelek egy Buenos Morgan visszatekintővel, ebben érkezik a szendvics. Aztán, hogy ez most ételt, vagy valami egészen mást takar, ígérem, hogy a következő fél órában ki fog derülni. Addig viszont fantasztikus dalokkal jövök, egy Jude Law óta itt lesz az tuti, elsőként pedig a TNT vadonatúj felvétele. Péter írt rám, Anitának feleségének szeretne boldog 40. születésnapot kívánni, és persze hozzácsatolna a TNT újdonságát. Peti, köszönöm, hogy írtál, Anita, neked pedig boldog születésnapot a TNT-vel. Ugye.

0: Bob Sinclair és Kaiser, az újdonság, az Icon 8 volt a tiétek. Ez a Forrás Rádió üzenetküldő műsora. A folytatásban Giuntóval és Dash-sel Zoltán írt a raktáros fiúknak küldeni a dalt, pörögjön a munka üzenettel. Zoli, köszönöm, hogy írtál nekünk, fiúk, ti pedig húzzatok bele, itt a diva!
1: Meló van, aha.

0: világ, ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Van az a pillanat, amikor minden összeáll. A nap lemente az öreg tó fölött, a kedvenc dalod élőben és a barátaid melletted. 2026-ban újra Vízzenevirág Fesztivál Tatán. Tatán. Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Pornógraszt, Dani Elfi, By Alex, Demjén, Bikini, Ród, Osztián és még sokan mások. Találkozunk 2026. június 25-e és 28-a között Tatán. Jegyed van már? www.vizzenevirágfesztivál.hu. Négy nap, végtelen élmény.
2: Ajándékötletet keres? Válassz a Brigéció gyógyfürdő ajándékutalványát, mely fürdő, szauna, szállás, sőt, gyógyászati szolgáltatásokra is felhasználható. komáromfürdő.hu.
3: Hozza el gyermekét! A tini kedvenc sztár youtubere pörgeti fel a Richter tudományos sót Esztergomban.
4: Június 20-án szombaton rendezik meg az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális programját,
3: a Múzeumok éjszakáját. A nyár egyik legpesdítőbb eseményén Esztergomban 13 múzeum és látogatóközpont, valamint egy párkányi tárlat várja az érdeklődőket.
4: A rendezvény egyik legjobban várt hagyományos betét programja
3: a Richter tudományos show. A produkció idei szenzációja, a kísérletek közreműködője,
4: akit lehet, hogy a szülők nem, de a gyerekek biztosan ismernek.
3: Zsidáv, alias Zsidákovics Dávid, Magyarország egyik legismertebb és legkövetettebb online tartalomgyártója lesz. Hozza el gyermekét, és szerezzen neki egy felejthetetlen estét. Hol és mikor? Esztergom Duna Múzeum, június 20, szombaton 21 órától.
4: Érkezzenek időben!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

tőszendvicset eszünk, vagy valami egészen más történik? Na mindjárt kiderül, addig viszont belerobbanunk a foci VB-be. Attila üzenete előttem a kedvenc foci csapatának és a sörözős fiúknak küldeni a VB hivatalos himnuszát. Oké, Attila, köszönöm, hogy írtál, kövessétek is a foci VB-t, vannak jó meccsek, hát jó, vannak rosszak, vagy is, de

0: Rumi Schulz és a Sweet Goodbye 3 évvel ezelőttről hoztam. Ez a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiója, a Forrás, benne pedig a szombat délelőtti üzenetküldő műsor. Tudod, mindig megspékelem egy Buenos Morgan visszatekintővel, a program maga hétköznaponként 6 és 10 óra között ébreszt Ádámmal és Rolanddal. No és jogos a kérdésed, hogy ebben a blogban mi lesz? Hát szendvicset készítünk valakinek, aki aztán jól kidobja a kukába. Mutatom a részleteket!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Az előbbi dal nagyon víg volt, mindeközben Roland annyira ideges lett, mint Donald Trump a legutóbbi vesztes választásánál. Tehát mintha összedőlt volna a világ, nem tudom, mi történt, de hogy így néztem Rolandot, mondom, itt vége a műsornak, ő hazamegy, ennyi.
3: Nem, hát azért nem, csak...
2: Nem, de mi történhetett, ami ennyire bosszantó?
3: Nem, hát azért az úgy vicces tud lenni, mikor van az embernek egy ilyen kamaszodó gyermeke, mint az én fiam.
2: Hát kívülről nagyon. Tehát, hogy bocs, az én oldalamról vicces.
3: Hát elhiszem, mert te nagyon jókat midultál itt az elmúlt percekben. Szóval, az én drága fiam ahhoz neki kirándulni megy. Aha. Az egy klassz dolog. Én rendes apukaként hajnalban, mielőtt eljönnék reggel 6-ra műsort vezetni, szendvicset csinálok az én drága fiamnak. Teszem hozzá, tegnap este én ezt így mondtam neki, hogy kisfiam, holnap reggel csinálok neked szendvicset, ott lesz a konyhában. Az egész konyhában egy darab szendvics volt, erre írok az asszonynak, hogy figyelj, mondom, ott van a konyhapulton szendvics, Dávidnak rakjátok el. Aha. Erre mi a válasz? Azt mondta, hogy ez a tegnapi maradéka, és kidobatta a kukába. Kösz, fiam! Szívesen a szendvicset, szívesen!
2: Te lehet, hogy ez kritika a szendvicsedre.
3: A szendvicsem finom, én is olyat ettem, csak mondom.
2: Hát ez hatalmas, mi dobtunk már ki a Didesz melegítő újat a nagyapám, amikor Magyarországon nem lehetett olyat kapni, mert összekeverte a szeméttel. Tehát, hogy ezek úgy előfordulnak, de jó az, amikor a kamasz fiat figyel, nem?
3: Hát nagyon. És hát mostanában így előfordul ilyen. Tehát, hogy figyelj, tegnap reggel nem találta a ruháit.
2: Jó, kedves kukaturkálók. A cím, amit érdemes minden reggel megnézni, tüzetesen átvizsgálni.
3: Várjál, szóval tegnap nem találta a ruháit, kiderült, hogy az iskolatáskájában

0: volt végig. Egy szatyorban. Csak azt nem nézte meg. Na mindegy, szóval, hogy...
1: Jaj, de jó.
0: Vannak
1: sok
0: azért.
1: Sok türelmet.
0: Köszönöm. A fiam igazi pasi, ebből azért az már úgy legalább látszik.
2: Buenos morgen, minden

0: Live Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Egy legenda érkezik a Tatai Üreg tópartjára. Bikini, élőben a Rocksigeten. Június 28-án ikonikus dalok és az a hamisítatlan rock and roll hangulat vár rád, amit generációk óta mindenki ismer.
3: A Bikini koncert nem csak zene,
2: hanem emlékek, életérzés és egy felejthetetlen nyári este a Vízzenevirág Fesztiválon.
3: Jegyek kaphatók a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon.
2: 4 nap, végtelen élmény.
4: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
5: Mindenki hallja.
4: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
5: www.forrasradio.hu.
1: Ez reklám volt.

0: hírek a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délelőtt 10 óra lesz, jó napot kívánok! Orbán Balázs lemondott az MCC-s kuratóriumi elnöki posztjáról. Franciaország bizonyos részein elhalasztották az érettségiket a nagy meleg miatt, új sportpályát adtak át Dorogon. Már is jövök a részletekkel, a Forrás Rádió híreit Szabó Istvántól hallják. Orbán Balázs lemondott a Matthias Corvinus Kollégium, azaz az MCC alapítvány kuratóriumi elnöki posztjáról. Ezt a politikus jelentette be pénteken Facebook oldalán. Orbán Balázs azt írta, a mai napon lemondtam az alapítvány kuratóriumi elnöki pozíciójáról. Hozzátette, a kurátorok Madarász László kuratóriumi tagot választották meg elnöknek, így a kuratórium működése továbbra is biztosított. A parlamenti képviselő, Orbán Viktor korábbi politikai igazgatója bejegyzésében lemondását azzal indokolta, hogy az országgyűlés a napokban olyan alaptörvénymódosítást szavazott meg, illetve olyan törvénymódosítást készül elfogadni, amely alapjaiban érinteti az MCC és más alapítványok életét. A komáromi rendőrkapitányság eltűnés miatt keresi a 17 éves Molnár Attilát. A rendőrség tájékoztatása szerint az eltűnt fiú június 2-án távozott komáromi otthonából, azóta pedig ismeretlen helyen tartózkodik. Már a körözést is kiadták utána. Az eltűnt fiatal körülbelül 172 cm magas, átlagos testalkatú, barna szemű, fekete hajú. Eltűnésekor kék farmer nadrágot, fekete pólót, fehér mellényt és sportcipőt viselt. Ez olvasható a polisz.hu oldalán. A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a fiút vagy bármilyen információval rendelkezik jelenlegi tartózkodási helyéről, jelentkezzen a komáromi rendőrkapitányságon. Bejelentést a 34-es körzetszám 517-777-es telefonszámon lehet tenni. Információ adható névtelenül, az ingyenesen hívható 0-80-555-111-es telefontanú zöld számon, valamint a 112-es segélyhívó számon is. Franciaországban kiterjesztették a hőségriasztást a megyék mintegy felére, egy délnyugatról északkeletre húzódó tengely mentén, ami miatt több önkormányzat eltörölt kulturális és sportrendezvényeket, máshol elhalasztották az érettségi vizsgákat egy héttel. A két nappal ezelőtt érkezett hőhullám kiterjedt, tartós és intenzív lesz, figyelmeztetett a meteorológiai szolgálata, a Meteo France. A példanélküli hőhullám csúcspontja vasárnap és kett között várható 40 Celsius fokig terjedő csúcsérték. A hőségriasztás a 96 megyéből jelenleg 53-at érint, mintegy 36 millió embert. És végezetű sport, rekordtán közösségi sportpályát adtak át Dorogon, írja a kemma.hu. A város egy új, modern közösségi sportpályával lett gazdagabb, amelyet a mozgás éjszakáján adtak át. A fiatalok már is birtokba vették, a közösségi sportpálya többféle sportra is alkalmas. A pálya az Aktív Magyarország program pályázati támogatásából valósult meg.
0: Időjárás.
1: A hétvégén többnyire napos, igazi nyári idő várható, szombaton és vasárnap is 28-33 fok közötti csúcshőmérsékletekkel. Záporok, zivatarok elsősorban helyenként, főleg a délutáni órákban fordulhatnak elő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Velem, déli 12-ig lehetünk együtt, onnan pedig majd jön a tempomat. Ez az óra és az üzenetküldő műsoré. Sziasztok, Rafael köszöntésre tökéletes. 0-20-94-8-94-85-ös a számom. Move your feet, Junior Senior mindjárt. Elsőként pedig David Guetta, az Alphaville és Eva Max. A Forever Young érkezik.

Carl Senior és a Move Your Feet az új évezred elejéről szállítottam neked. A Vízzel a Virág Fesztivál hivatalos rádióját hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy, én Tamás. 12 óráig tart az üzenetküldő műsor. 0620 97 8 97 85-ös ám a számom. Buenos Morgan visszatekintőt pedig ígérem, hogy hozok ebben az órában is. Ádi laborban járt. Nem laborban lógatta a lábát, hanem laborban járt. Ott pisilni kellett volna. Na, a részleteket hozom rövidesen. Addig pedig játszom például a Stick Figure nagy klasszikját. Elsőként viszont itt van a gyújdonság Fluortól, Soseoltól és Szofiától. Dani írt rám, saját magának és minden hallgatónak kérné ezt a dalt. Annyit utóiratban még ideírt nekem, hogy nyugi Tomi, nem csak te utálod a meleget. Dani, köszönöm, hogy írtál. Na végre valaki, aki ugyanúgy gondolkodik, mint én, de úgy látszik, hogy mi vagyunk a kisebbség. Fluor, Soseol és Szofia itt a keserű. Csak slágerek közt azon. Akinek fáj.

héten jelent meg egyébként a dal. Ez a Forrás Rádió, Vízen a Virág Fesztivál hivatalos rádiója, a Stick Finger dalával a folytatásban. Sándor kérésére érkezik a dal, a konyhában már zajlik a készülődés, sütés, főzés, mert hogy az ebéd készítése van éppen folyamatban. No, ez kiváló a dal szerintem. Jön a Stick Finger nektek, Sándor, köszönöm, hogy írtál. Az Angels, Avo, Mir.

0: szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vaját mondok megint.
2: Ha van koncert, amit idén nyáron nem akarsz kihagyni, az ez lesz. Június 28-án By Alex és a Schlepp élőben robbantja fel a tatai Öregtó partját a Vízzenevirág Fesztivál nagy színpadán.
3: Én is ismerem.
2: A legnagyobb kedvencek, utánozhatatlan hangulat és egy nyári este, amit sokáig emlegetni fogsz. Hozd el a haverokat, és találkozzunk Tatán. Jegyed van már? www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
3: Ő az én kedvesem.
4: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

szezonból, és a Sorry I'm Here For Someone Else volt a tiétek a tavalyi évből szállítottam. Ez a forrás, benne az üzenetküldő műsor, köszönöm, hogy velem tartasz. Gergő írt, Jude Law újdonságát, a Brummot szeretné. Na hát, Gergő, ki kell, hogy javítsalak, bocsánat, de most valakinek meg kell, hogy mondja az őszintét. Nem Brum, hanem Vrum. Megnéztem a billentyűzetet, pont egymás mellett van, úgyhogy elfogadom azt a választ, hogy elütötted. Na, semmi baj, itt jön neked a Vrum. Jude Law-tól, Gergő, köszönöm még egyszer, hogy írtál, és persze neked is szép napot kívánok.

0: durva. Mutatom.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Jó reggelt mindenkinek, meglaboroztak.
3: Meglaboroztak?
2: Olyan voltam, mint egy olimpikon, nagyon durva volt. Képzeld el.
3: Kellett mesztelenül is élned?
2: Ja, nem kellett, de csináltam. Senki nem kérte, de...
3: Mindenkinek kell valami hobbi.
2: Ha már nem jövök be dolgozni, valamivel töltse vele a napot, nem? Na, képzeld el.
3: És mindezt az utcán ráadásul, de? Kinek mi?
2: Mindezt a bakcsomóponton, a zebránál szembeforgalomtól. Van, aki kiáll táblákkal mostanában, hogy legyen szép a napod, meg büszke vagyok rá. Nem, meg kijön a bohóc zsonglőrködni, amíg piros a lámpa. Nem.
3: Hát te is kivittél a kis bohócot zsonglőrködni.
2: Egészen más kérek.
3: Két kis labdával.
2: Bohóckodtam. Nem. Elmentem a sportkórházba, és képzeld el, azt mondták, hogy az egész napot ott fogom üldögélni. Úgyhogy én úgy mentem oda, hogy tudtam, mi a dolgom, lesz majd véradás, EKG, és a végén majd ilyen kis vizeletet is kell adni a legvégén, de mondták, hogy egész napot el fogok üldögélni, úgyhogy rákészültem, vittem kis filmecskét, vittem kis fülhallgatót, minden állam volt, készen voltam, és elrontottam. Mert én még reggel otthon, mivel ez lesz az egész napom, én még elmentem pisilni.
3: Nem kellett volna, mi?
2: Hallod? Kapom a sorszámot, jöjjön be, akkor most adjon vizeletet.
3: Most.
2: Hát én olyan voltam, mint az olimpikonok. Tudod, amikor mintát kell adni, és nem tudnak. Én nem hittem el, hogy ilyen van az életben.
3: Leizzadtad hát a jövő hetet is?
2: Megnyitottam csapot, és akkor így mondta, hogy két ujjnyi legyen. És tudod így a nőre, megvan már a két ujjnyi?
3: Vastagságban vagy hosszában?
2: De az meg a másik, hogy hogyan dugom bele az ujjat, meg hova dugom. Megvan már, rosszabb, mint én itt takarítónénin edződtem, aki rám nyit pisilés közben. De rosszabb, mint itt bármi. A mintát adni. Meg gondolkoztam, hogy felvizezem.
3: Te fie vagy.
2: Neked...
3: Nézd, ha máshol mentél volna másféle filmmel mintát adni, az lehet, hogy segített volna.
2: Én mindent csináltam. Ittam a csapból, húztam le a WC-t, vízeséseket néztem, minden volt.
3: És nagy nehezen összejött?
2: Hát kizadtam, de hallod, az a stressz, ami ott. És hallod, először megmosolygod a nénit, akinek, hogy mondják, hogy és akkor most tessék adni mintát. Hoztam, és így kiveszi a kerekesszatyorból. Hát nekem is hoznom kellett volna. Én azt hittem, még 3 órában produkálni. Ilyen nem volt, hogy élő, tök műsor most.
3: Egy van. Hát az ilyen, tudod.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap.

Az órát, ez volt a 92-es Klasszik, az Informer. Csak slágerek a Vízzen a Virág Fesztivál hivatalos rádiójában. Nyitom a következőt, már mint órát. Pisti hírei után Lengyel Joannával. Az újdonság a Rise érkezik. Mutatom!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Amikor a Pornograszt színpadra lép, ott nincs egy helyben állás.
2: Június 28-án az Öreg Tó partja megtelik zenével, tánccal és azzal a felszabadult hangulattal, amit csak ők tudnak megteremteni. Ne maradj le! Ott a helyed a Vízzenevirág Fesztiválon. Vedd meg jegyed még ma a www.vízzenevirágfesztivál.hu oldalon. 4 nap, végtelen élmény.
3: Köszönjük szépen!
4: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
5: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délelőtt 11 óra, üdvözlöm Önöket. A köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 16. módosítását. A kék tigrisek is szabad kártyát igényeltek a férfi kézilabda bajnokok ligájára. Nagyon meleg van. Már is hozom a részleteket. Ezek a Forrás Rádió hírei. Én Szabó István vagyok. Sólyog Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 16. módosítását, és elrendelte a magyar közlönyben való kihirdetését, közölték az államfő Facebook oldalán. Az államfő megállapította, hogy az alaptörvény módosítása e követelményeknek megfelelt, nem állnak fenn az előzetes normakontroll eljárás kezdeményezésének feltételei. Mint írták, az alaptörvény módosítással az országgyűlés döntött arról, hogy nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. A választott szabályozási megoldás ugyanakkor európai és világviszonylatban is szinte egyedülállónak mondható, olvasható a tájékoztatásban. A köztársasági elnök rögzítette, ami a demokrácia alkotmányos elvét illeti, az országgyűlés azon döntése, hogy megválassza a miniszterelnököt, éppen a népakarat egyik legjelentősebb közvetett megnyilvánulásának tekintető. A miniszterelnöki ciklusok korlátozása egyben e döntés korlátozását jelenti. Idén először pénteken emelkedett 35 Celsiusok fölé a hőmérséklet az országban, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Hozzátették, a fővárosban Újpesten 35,1 fokot regisztráltak pénteken kora délután. Ráadásul a termesztett növények számára a hőség komoly stresszt is jelent, ami általánosságban hatással van mind a termés mennyiségére, mind a minőségére. A helyzetet tovább súlyosbítja, ha az éjszakai lehűlés elmarad, mert 18-20 Celsius fok feletti éjszakai hőmérsékletnél a növény nem tud regenerálódni, és a felhalmozott tartalékait éli fel a légzéssel, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az MTI kérdéseire válaszolva. Rangos szakmai eseménynek adott otthont Komárom városa, itt tartotta ülését a Nemzeti Vízművek ZRT által kezdeményezett regionális önkormányzati konzultációs tanács. A fórum célja és jelentősége a folyamatos párbeszéd biztosítása, a vízi közműszolgáltatás biztosító Nemzeti Vízművek, valamint az EDV ZRT és az önkormányzatok között, mind a víz és csatorna szolgáltatás, mind a folyamatban lévő beruházások, felújítások ügyében. És végezetül sport, a kék tigrisek is szabad kártyát igényeltek a férfi kézilabda bajnokok ligájára. Kontra Zsolta Molt, a Tabánya KC technikai vezetője a kema.hu kérdésére válaszolva elárulta, nem tudja, van-e reális esély, hogy zöld utat kapnak a BL szereplésre, de mint mondta, akár benne lehet a pakliban. A Tatabánya egyébként a második számú nemzetközi kupasorozatban az Európa Ligában biztosan indulhat bajnoki helyezése alapján, és ha BL lesz a történet vége, onnan is folytatódhat a kupakaland, akkor is, ha nem lesznek benne a csoportból továbbjutást jelentő első két helyen a BL-ben. A bajnokok ligája lebonyolítása ugyanis átalakul, 8-as helyett 4-es csoportok lesznek 24 gárdával. Az első két helyezettek folytathatják a BL-ben, a harmadikak és negyedikek pedig átkerülnek az EL-be. A szabadkártyák sorsáról a következő napokban várható döntés.
0: Időjárás.
1: Sok napsütésre és meleg időre készülhetünk a hétvégén. A hőmérséklet a legtöbb helyen meghaladja majd a 30 fokot. A gomoly felhők időnként megnövekedhetnek, de tartós csapadékra egyelőre nem kell számítani.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Az újabb pedig az utolsót jelenti, az üzenetküldő műsor utolsó órájához értünk, ugyanis ez a Forrás Rádió a Vízzen a Virágfesztivál hivatalos rádiója, benne az üzenetküldő műsor, megspékelve persze, hogy a Buenos Morgan.

DJ Antoine és Timothy közösét hoztam el nektek. 2011 volt a dátum, amikor ez a dal megjelent, és hú, mekkorát ment a klubokban. Bár igazából, ha retro buliba elmentek, ezt tuti, hogy fogjátok hallani, ha meg nem, akkor rossz a buli. Welcome to Saint-Tropez, így a dal, csak slágerek közt érkezett. A Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádióját hallgatod, ebben az órában még az üzenetküldő műsorral. No és persze, hogy a Buenos Morgan visszatekintővel fűrészelni fogunk, vagy legalábbis egy fűrészt mindenképpen hozok nektek, úgyhogy nagy füleljetek. Addig pedig azok a dalok, amiket ti kértek üzenetben, Dr. Béressel és Verét Tomival kezdem a sort. Dani írt rám, Rékának küldi az üzenetet, életem értelmének küldöm a dalt, írja, alig várom a hétvégi közös utazásunkat. És mindez Dr. Béres és Verét Tomi közösét csatolja. Ugye nem bántad meg így a dal? Dani, köszönöm, hogy írtál. Jó?

Siker és a nagy klasszik az új évezred legelejéről. Domela More! Csak slágerek közt érkezett. Ez a Forrás Rádió, benne pedig az üzenetküldő műsor. Ez az óra még, mint ahogy mondottam, a miénk. Adrián kérésére hozom a következő K-pop szenzációt, az irodai csajoknak küldené. Tartsatok ki, a kávé már lefőtt. Ez lenne az üzenet. Kávét ilyenkor? Oké, na nyomjátok csak. A BTS nevű formáció K-pop vonalról, K-pop vonalról. A Sven érkezik már is. Adri, köszi.

0: lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Június 28-án a Tatai Öregtó partján a Vízzene Virág Fesztivál Rocksziget nagy színpadára érkezik a Mobilmánia Viki Dágyulával. A legendás hangzás, ikonikus dalok és hamisítatlan rock energia garantált. Gyűjtsd össze a barátokat és készülj egy felejthetetlen nyári koncertre Tatán.
2: Vedd meg jegyed még ma a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
4: Nyár, napsütés, élmények. Irány Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá. Komárom. Határtalanul jó.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Barbra Streisand.

Souls és a Barbra Streisand, egy nagy klasszik, benne persze, hogy egy Bonnie M feldolgozás, 2010-ből érkezett. A Vízzen a Virág Fesztivál hivatalos rádióját hallgatod, köszönöm, hogy itt vagy, ez a forrás, benne pedig az üzenetküldő műsor, ebben az órában még Tutkóra. Sándor írt, az egész családnak küldeni a hétvégi grillezés mellé jó étvágyat kíván mindenkinek. Igen, lassan aktuális, remélem, hogy nem a napon vagytok, és nem ott grilleztek, jó? Tessék valami napernyőt, vagy bármit magatok fölé tenni, de oda húzhatsz akár egy felhőt is, hogyha van ehhez hatalmad. Lola Young Danát kéred hozzá. Oké, hozom itt a messzi és UV-mentes sütögetés nektek. Jó szórakozást! You know

0: Slágerek, a By Way Close és a Dream About You volt a tiétek. A Vízen a Virág Fesztivál hivatalos rádióját hallgatjátok. Buenos Morgan visszatekintőhöz értünk, ahogy ígértem. Na mit szólnátok egy kis fűrészhez, fűrészeléshez, valami hasonlóhoz? Bár ebben a melegben nem tudom, van-e kedvetek fűrészelni, szerintem baromira nincs. Ja, és nem vittem át semmiféle értelmet, a fűrész az fűrész, és nem mást jelent a fűrészelés. Mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Én egy párszor azért már, nem ott, mert ugye Dávidot szoktam így kísérgetni, fél évente egyszer fölmegyünk a sportkórházba, úgyhogy tudom, hogy ott mi hogy zajlik. Teszem hozzá, hogy egyébként a komplet magyar egészségügynek kívánom, hogy valami hasonló gördülékenyen menjen, mint a sportkórházban, mert ott azért
3: jók.
2: Tényleg, tehát tényleg egyik helyről mész a másikra, és gyakorlatilag pörög az egész, soha nem kell az egész napot ott töltened.
4: Nagyon, nagyon durvájók voltak, és nagyjából ugyanez várható a műtéttel kapcsolatban is, ugye szerintem senkinek nem titok, elrontották a csuklómat, újra eltört. Tehát, hogy gyakorlatilag készülök egy csuklótörésre, majd még kétszer lesz olyan egy-egy napra, hogy nem vagyok egy szegény Rolandot egyedül hagyom, de hogy a műtétre már csak azt mondták, hogy és akkor műtét napján bejön, fölmegy a második emeletre, akkor már ismerni fogja a járást, mert jön addig még kétszer, és akkor csak oda megy, hogy műtétre jöttem.
2: Ennyi, befekszik.
4: Intézzük,
2: elfűrészüljük, áthaza.
4: Ahogy ez annyira durva, hogy törnek el egy csuklót. Tehát, hogy értem én, hogyha mesterségesen eltörik, meg értem én, hogy a grafikus kolléga felajánlott, hogy ő eltöri nekem, hogy akkor ezzel is spóroljak az államnak, de úgy vagyok vele, hogy inkább befekszem, és akkor csinálják. És azt mondták, hogy valami fűrészt küldenek be, és azzal. Elég brutálisan hangzik.
2: Azért, hogyha előtte bejön azon a kis három kerekű triciklén, tudod, az a figura, és megkérdezi.
5: Hello, Ádám.
6: Játszunk egy játékot.
2: Akkor azért én helyedre futnék.
5: Hello, Ádám. 30 másodpercet van.
1: Buenos Morgan! Minden hét

A 21 Pilots és a Ride 10 évvel ezelőttről hoztam, ez a Forrás Rádió, benne pedig az üzenetküldő műsor vége. Úgyhogy zártam az órát, meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmet. Reggel 7 órától mostanáig a szombat délelőtti programot és Tamást hallottad. A folytatás Lackót hozzáll neked, egészen 1 óráig jön a Tempomat, utána pedig itt a Randival randizol. 8 óráig tölthetitek vele az időt, este 8-kor DJ Hubik érkezik, a Saturday Live Session lesz a tiétek, DJ Grosszóval és DJ Berecsel, majd pedig a Club Sessionben DJ Ello, valamint Robin Schulz egy-egy órát hoz el, például a Sugar Radio Showról is beszélhetünk ez ügyben. Én pedig legközelebb hétfőn jelenek meg, akkor érkezem majd a koktéllal, 10 órakor beesek, úgyhogy hozd a koktélos poharadat. Na ciao ciao mindenkinek, sziasztok! Zara Larsson dalával kezd Lackó, ilyen lesz a Crash, hétfőn

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Idén először Rocksziget a Vízzenevirág Fesztiválon. Bikini, AVS, Ród, Ossian, Leander Kills, Mobilmánia és még sokan mások. Találkozunk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között.
2: Jegyek www.vizzenevirágfesztivál.hu.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: A tanév vége zárul, a nyár lehetőségei kinyílnak. A Plazma Center pedig segít, hogy a lehető legtöbb élményt gyűjthesd össze. Életed 5. plazmaadásától kezdve érvényes diákigazolványod felmutatásával, minden egyes látogatásod alkalmával, plusz 2000 forint juttatással háláljuk meg, hogy a szünidő alatt is szakítasz időt az életmentő segítségnyújtásra. Nagyon sok szeretettel várunk egész nyáron. A részletekért és időpontfoglalásért irány a plazmacenter.hu oldal.
4: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
5: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
6: Hozza el gyermekét! A tini kedvenc sztár youtubere pörgeti fel a Richter tudományos sót Esztergomban.
7: Június 20-án szombaton rendezik meg az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális programját,
6: a Múzeumok éjszakáját. A nyár egyik legpesdítőbb eseményén Esztergomban 13 múzeum és látogatóközpont, valamint egy párkányi tárlat várja az érdeklődőket.
7: A rendezvény egyik legjobban várt hagyományos betét programja
6: a Richter tudományos show. A produkció idei szenzációja, a kísérletek közreműködője,
7: akit lehet, hogy a szülők nem, de a gyerekek biztosan ismernek.
6: Zsidáv, alias Zsidákovics Dávid, Magyarország egyik legismertebb és legkövetettebb online tartalomgyártója lesz. Hozza egy gyermekét, és szerezzen neki egy felejthetetlen estét. Hol és mikor? Esztergom Duna Múzeum, június 20, szombaton 21 órától.
7: Érkezzenek időben!
0: Ez reklám volt!

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva déli 12 óra lesz, jó étvágyat az ebédelőknek. Tovább csökken a benzin nagykereskedelmi ára. Az Egyesült Államok kész részt venni az Iránnal folytatandó tárgyalásokon. Nevet változtat a doroki futballcsapat. Jövök már is a részletekkel. Ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofonnál Szabó István. Szombaton folytatódik a csökkenő tendencia a hazai benzinkutakon. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7, a gázolaj bruttó 10 forinttal kerül majd kevesebbe. Pénteken az átlagárak már a védett ár alatt voltak, írta a holtankoljak.hu. A portál adatai szerint a 95-ös benzin jelenlegi átlagára 592 forint per liter, a gázolai 614 forint per liter, így mindkét üzemanyag fajta átlagára a védett ár alá esett. Az egyes kutakon az árak ettől lényegesen eltérhetnek, tették hozzá. Magyar Péter miniszterelnök a héten szerdán jelentette be, hogy mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltását az országgyűlésnél és a védett ár kivezetését. Az Egyesült Államok kész részt venni az Iránnal folytatandó tárgyalásokon, közölte Donald Trump amerikai elnök. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy a kapcsolatfelvételt Irán részéről a kétségbeesés diktálhatta, mert a háborúban komoly veszteségeket szenvedett. Egyben azt írta, hogy Irán a tárgyalási időszak alatt sem juthat pénzhez, nem jutnak pénzhez 10 centhez sem, fogalmazott. A kánikula idején alkalmazható legfontosabb állatvédelmi óvintézkedésekre hívta fel a figyelmet az Orpheux Állatvédő Egyesület. Közleményük szerint a nyári hőség nem csak az embereket, hanem a házi állatokat is megviseli. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő folyadékellátás azonnali életveszélyes helyzetet okozhat. Mivel az állatok nem képesek úgy izzadni, mint az emberek, testhőmérsékletüket elsősorban lihegéssel szabályozzák. Ez azonban extrém hőségben nem mindig elegendő, ezért ösztönösen keresik az árnyékos, hűvös helyeket és a hidegebb felületeket. Az Orpheux Állatvédő Egyesület arra hívta fel a figyelmet, hogy a kánikulában a hosszabb sétákat és a játékot érdemes a kora reggeli vagy a késő esti órákra időzíteni. A forró aszfalt helyett lehetőség szerint füves területen, hogy ne szerezzenek égési sérüléseket az állatok. És végezetül sport, nevet változtat a Dorogi FC, a dorogi futballcsapat ugyanis visszatér a gyökereihez. Az együttes a 2026-27-es szezonnak már a régi új Dorogi Bányász néven vághat neki, a cél pedig egyértelműen az NB2-be való feljutás. A célok eléréséhez új játékosok és új vezetőedző is érkezett. A következő szezonban Tóth András látja el a vezetőedzői feladatokat.
0: Időjárás.
1: A hétvégén többnyire napos, igazi nyári idő várható, szombaton és vasárnap is 28-33 fok közötti csúcshőmérsékletekkel. Záporok, zivatarok elsősorban helyenként, főleg a délutáni órákban fordulhatnak elő.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Kis gáz, kuplung, indulhatunk! Autós hírek, tesztek, tippek, aktualitások. Ez a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja. Tartjuk a sebességet.
4: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Tempomat, a Forrás Rádió autós közlekedős magazinja. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok. A mai adásunkban szó lesz a Volkswagen 50 ezer munkahelyet érintő intézkedéséről. Beszélünk a július 7-től kötelező új elemről az autókban. Illetve rekord közeli használt autópiacról is szó lesz majd, mert hogy a 20 éves autókat is veszik még mindig. Korábban végeztek az M7-es felújításával, ez pedig jó hír a Balaton felé haladóknak, és egy kicsit beszélünk a BMW X5-ös következő generációjáról is. Tartsatok velünk, jönnek az autós közlekedős érdekességek, kezdődik a Tempomat.

0: A sebesség stabil, a tartalom friss. Ez a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja.
1: Az európai autóipar válságának legdrámai fejezete szerdán érkezett meg. A Volkswagen éves közgyűlésén Oliver Blumel vezérigazgató bejelentette, hogy a Volkswagen, az Audi, a Porsche és a Cariad szoftver vállalat összesen 50 ezer munkahely megszüntetését tervezi. Ebből 35 ezer a Volkswagen AG-t érinti. A vállalat szerint több mint 28 ezer kötelező érvényű távozási megállapodást már megkötöttek 2030-ig. Blume nyíltan fogalmazott, az autóiparban tovább romlottak a körülmények ebben az évben, és az évtizedeken át sikeres üzleti modell Németországban fejleszteni, Európában gyártani, globálisan értékesíteni ma már nem működik. A nyereség tavaly közel a felére esett vissza. Csak a VW AG-nél már 2026 végére 19 ezerrel csökken majd a létszám. A németországi gyárak költségei 20%-kal csökkentek 2025-ben, de ez sem elegendő a versenyképesség visszaállításához. Ami Magyarországot illeti, a VW csoport hazai jelenléte, az Audi győri gyára, a Gödi akkumulátorprojekt egyelőre nem érintett közvetlenül, de a koncern átalakulása hosszabb távon itthon is érezhető lesz. A legnagyobb kérdőjel az osnabrücki üzem jövője marad, ahol 2027 után már nem gyártanak VW csoportos járműveket, és amelynek új profilját az év végéig

0: az infók négy keréken érkeznek. Ez a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja.
1: Fontos dátum és fontos változás felé közeledünk, amely minden új autót érint. 2026. július 7-től kezdődően ugyanis minden újonnan forgalomba helyezett személyautóban és könnyű haszongépjárműben kötelező lesz két új biztonsági rendszer az Európai Unióban. Ez az EU General Safety Regulation 2 rendeletének része, amelynek célja a közúti balesetek számának a csökkentése. Az egyik új kötelező elem a vészfékezés jelzőrendszer. Ez automatikusan aktiválódik, ha az autó 50 km/h feletti tempónál hirtelen lassít vagy intenzíven fékez, villogó fényjelzéssel figyelmeztetve a mögötte érkezőket, csökkentve a ráfutásos balesetek kockázatát. A másik újítás váratlan több vitát vált ki. Az Advanced Driver Distraction Warning rendszer folyamatosan figyeli a vezető figyelmét, kamerák és érzékelők követik a sofőr fejének helyzetét és a tekintet irányát, és figyelmeztetnek, ha a vezető túl sokáig nem az útra néz. Az autósok egy része adatvédelmi aggályokat fogalmaz meg, kilátja ezeket a felvételeket és hol tárolják őket. Más kérdés, hogy az új rendszerek tovább drágítják a már amúgy is egyre drágább új autókat. A szabályozás azokat érinti, aki 2026. július 7 után vesz új autót. A forgalomban lévő régi járművekre ez nem vonatkozik, de aki most választ új kocsit, annak ezek már az alapfelszereltség.

0: Motor beindít, rádió bekapcsol. Ez a Tempomat. Autós hírek, tesztek, tippek. Tartjuk a sebességet.
1: Egy újabb friss statisztika érkezett a hazai piacról, mert hogy májusban mintegy 84.200 személyautó cserélt gazdát hazánkban, ami 6,8%-kal több az egy évvel korábbinál. A piac történetének második legaktívabb hónapját zárta, és immár 4 egymást követő hónapban stabilan 80.000 felett alakult a havi forgalom. A használt autó import is rekord közeli szinten pörög. Május végéig több mint 61.000 importált személyautó kapott hazai rendszámot, ami közel 5-ével haladja meg az egy évvel korábbi szintet. A szakértők szerint az erősödő forint hosszabb távon is magasan tarthatja a behozatalt. Egy azonban figyelemre méltó részlet a számok mögött. A gazdát cserélő autók 61%-a legalább 15 éves, és a járművek közel 40%-a már a 20 évet is betöltötte. Tehát miközben rekordszinten pörög a piac, az emberek döntő többsége még mindig régi autókat vesz, az újak ára ugyanis egyre elérhetetlenebb a szélesebb rétegek számára. Az árak terén érdekes fordulat történt. Több mint egy év után ugyanis ismét az elektromos autók lettek a legdrágábbak a hazai használt autópiacon, a hibrid elektromos áróló pedig újra nyílt.

0: Motor beindít, rádió bekapcsol. Ez a Tempomat. Autós hírek, tesztek, tippek. Tartjuk a sebességet.
1: Egy jó hír azoknak, akik a Balatonra terveznek autózni. Bár az elmúlt években rendre óriási torlódások alakultak ki az M7-es autópályán a Balaton irányában nyári felújítások miatt, az idei évben az útkezelő igyekezett még hamarabb kész lenni a munkálatokkal, a nyár előtt befejezték az érintett szakaszon a tervezett munkákat. Terveznek autózni. Bár az elmúlt években rendre óriási torlódások alakultak ki az M7-es autópályán a Balaton irányában nyári felújítások miatt, az idei évben az útkezelő igyekezett még hamarabb kész lenni a munkálatokkal, a nyár előtt befejezték az érintett szakaszon a tervezett munkákat. Ez pedig azt jelenti, hogy a

szakasza marad. Az MKIF előrejelzése szerint a csúcsforgalmi időszakokban érdemes elkerülni a déli indulást, és inkább kora reggel vagy késő este útra kelni. A régió szempontjából ez azért is releváns hír, mert sokan a mi megyénkből is a Balaton célozzák meg a nyáron, és hát az M1-esről az M7-esre való átmenetnél nagyon sokan használják ezt az útvonalat, a tapasztalatok szerint szintén torlódások szoktak kialakulni a szezonban. Ha pedig Székesfehérváron csatlakoztok az M7-es autópályára, az szintén érinthet titeket ebben az ügyben. Úgyhogy csak óvatosan, és mint tudjátok, mint mindig, első a biztonság. És vezessetek nyaralás közben is nagyon óvatosan az M7-esen is.

0: lapomat, a Forrás Rádió autós magazinja. Hírek, tesztek, tippek. Tartsd a sebességet Bálint Lászlóval.
1: Végezetül pedig a német autógyártás egyik híres modelljének, a BMW X5-ösnek a következő generációjáról beszélünk. A magyar új autópiac egyik legkelendőbb BMW-je ugyanis az X5-ös, amelynek az új generációja nem kevesebb, mint 5 különböző hajtáslánccal lesz kapható. A kínálat a hagyományos benzines és dízel motoroktól a mild hybridig, a plug-in hybridig és a teljesen elektromos változatig terjed majd. Ez pedig azt jelenti, hogy a vásárló pontosan azt a hajtásrendszert választhatja, amely az életmódjához és a töltési lehetőségeihez illik. A széles hajtáslánc kínálat pedig azért figyelemre méltó, mert a BMW éppen ezzel ellentétes irányba megy, mint egyes riválisai, akik kizárólagosan csak is az elektromos irányba tolták a fejlesztéseket. A prémium kategóriában az iparági elemzők szerint a plug-in hibrid hajtás felé tolódik el egyre határozottabban a piac. A gyártók számára a PHEV modellek jelentős megtakarítást jelentenek a szén-dioxid kvóták szempontjából is. Az X5-ös következő generációjának pontos bemutató időpontja egyelőre nem ismert, de az iparági előrejelzések nagyjából egy 2027-es piacra kerüléssel számolnak. Azt viszont tudjuk, hogy a Tempomat már a véget ért, és érkezik hamarosan Hittal Randi, úgyhogy ajánlom őt is a figyelmetekbe egy órától. Én pedig mára köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, a Tempomatot, a Forrás Rádió autós közlekedős magazinját hallottátok Bálint Lászlóval, mely műsor jövő héten is jelentkezik délben. Addig is minden jót nektek, sziasztok, ciao ciao.
0: A mai körnek vége, de a sebesség megmaradt. Szállj vissza egy hét múlva. Ez volt a Tempomat, a Forrás Rádió autós

0: Hajléktalan vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Riedl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Parnógraszt, Dániel Fi, K. Kevin, Báj Alex, Korda György és Balázs Klári, Demjén és még sokan mások. Ugye te is jössz? Vízzenevirág Fesztivál. Tarts velünk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között. Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
2: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
3: A komáromi Brigéció gyógyfürdő önre vár. Élvezze úszó és gyógymedencéinket, szauna világunkat. Szép kártyát is elfogadunk. komáromfürdő.hu. Télen-nyáron jó választás.
0: Ez reklám volt. Tatai Krónika. Tatai és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
4: Pontban egy óra van, jó napot kívánok! Idén is átadták az év közszolgálati dolgozója díjat a Tatai Városházán. Elkezdődött a Tatai Sokadalom, nyári álmot alszik a Tatai Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtár. Már is jövök a részletekkel, ezek a Tatai Krónika hírei. A Forrás Rádió mikrofonjánál Szabó István. Június 17-én reggel a Humán és Ügyrendi Bizottság ülésén hirdették ki az év közszolgálati dolgozója díjat Tatán, amelyet ebben az évben Zsikai Krisztinának adott át Mikl József polgármester és dr. Horváth József jegyző. Az év közszolgálati dolgozója díj az önkormányzat hivatalánál, intézményeinél és közfeladatot ellátó gazdasági társaságainál legalább 5 éve foglalkoztatott köztisztviselőnek, közalkalmazottnak, munkavállalónak adományozható a közszolgálatáért végzett példaértékű munkáért, továbbá az önkormányzati és államigazgatási feladat és hatáskörben végzett magas színvonalú, kiváló feladat ellátásért. Zsikai Krisztina, a Tatai Közös Önkormányzat Hivatal Humánszolgáltatási Irodájának munkatársa, 2000 novembere óta a hivatal szociális ügyintézője. Munkája kiemelkedő jelentőségű a tatai közösség életében, hiszen a mindennapokban a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévőket segíti. Elhivatottsága, empátiája példaértékű, nem csupán ügyeket intéz, valódi támogatást nyújt azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Munkáját türelemmel, emberséggel és együttérzéssel végzi, minden körülmények között megőrizze segítőkészségét, számolt be Tata Városa honlapján. A Tatai Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtár június 27-e és augusztus 3-a között zárva tart. Utolsó nyitvatartási napja június 26-a péntek, nyitás pedig augusztus 4-én reggel 9 órakor lesz. A közlés szerint a nyári zárvatartás idejére a megszokott 6 darab könyv helyett 10 darabot lehet kölcsönözni. Elkezdődött a Tatai Sokadalom az Angol Kertben. A Kenderke Névtánc Egyesület június 21-ig, tehát vasárnapig várja a látogatókat változatos programokkal. A rendezvény kínálatában koncertek, népművészeti vásár, gyermekprogramok, táncos örökséggála, mesekocsma, néptánc találkozó, valamint betyár és mesterségbemutatók szerepelnek. A hagyományoknak megfelelően a Sokadalom nyitó napján idén is átadták a városi művészeti díjakat. Sikeresen szerepeltek a tatai vívók a közelmúltban a sportági diákolimpián, számolt be róla a kemma.hu. A Tom Fair Tata vívó egyesület versenyzői egyéniben és csapatban is remekeltek a viadalon. Egyéniben Pataki Eliza a második korcsoport B kategóriájában nem talált legyőzőre, Kubinger Ákos az ötödik csoportban pedig bronzérmet nyert. Ugyanebben a korcsoportban Justman Kristóf ötödik helyen zárt, Partali Panni a második korcsoport A kategóriájában a hetedik helyen végzett. Csapatban 2 arany és 1 bronzérmet szereztek a tatai versenyzők. Ezek voltak a Tatai Krónika hírei, köszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, Szabó Istvánt hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió, kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
5: Szép délután kívánok mindenkinek, csapjunk is bele a mai sziesztába, és bizony ezen a napon is egészen este 8 óráig foglak titeket szórakoztatni. A legjobb slágerek mellett hozok nektek érdekességeket. Például ebben az órában mondok pár tippet az izzadás ellen. Az óra pedig indul a Szigala, Jack Somi és Ellen Kidron közösével, ez a Riptide.

0: BTH és a Domino Dancing szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Hamarosan jövök az izzadság elleni tippekkel, viszont most még egyelőre zenélünk, szóval megyünk tovább Kygo és Tina Turner közösével, ez a What's Love Got to Do With It.
1: You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig LL Junior, Azaria és Farkas Pisti közösét hallhattátok, és bizony itt a nyár a rettentő hőséggel együtt, szóval egyre jobban izzadunk. Van, aki kevésbé, van, aki jobban. És nincs is annál idegesítőbb, amikor a ruhánkon megjelenik az a bizonyos izzadságfolt. Szóval hozok most pár tippet, amivel elkerülhetitek ezt jó esetben. Az első, hogy a dezodor mellett használjunk izzadásgátlót is. Bizony, nem ugyanaz a kettő. Állítólag az izzadásgátlót este érdemes használni, a dezodort pedig reggel. Aztán a ruha anyaga is sokat számít. Érdemes kerülni a szintetikus anyagokat, például a nejlont, az akrilt és a spandex. Bizonyos ételek és italok is fokozhatják az izzadást, tehát érdemes kerülni az erősen feldolgozott ételeket, a csípős fogásokat, a cukros nasikat és italokat, valamint a túlsós ételeket. Sok helyen láttam egyébként, hogy a glikolsav sokat segíthet ebben, mármint abban, hogy ne izzadjunk annyira, éjszaka érdemes átdörzsölni vele a hónaljunkat. Nos, ennyi a tippem, ha esetleg akarjátok, akkor próbáljátok ki. A folytatásban pedig most megyünk tovább Bob Sinclair és

0: Amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Aját mondok megint.
2: Ha van koncert, amit idén nyáron nem akarsz kihagyni, az ez lesz. Június 28-án By Alex és a Schlepp élőben robbantja fel a Tatai Öregtó partját a Vízzenevirág Fesztivál nagy színpadán.
3: Én is ismerem.
2: A legnagyobb kedvencek, utánozhatatlan hangulat és egy nyári este, amit sokáig emlegetni fog. Hozd el a haverokat, és találkozzunk Tatán. Jegyed van már? www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
3: Ő az én kedvesem.
4: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinformirad a tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom lépésről lépésre élmény. Komárom, határtalanul jó.
5: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
6: Mindenki hallja.
5: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
6: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Remember the

Zsagár és a Wings of Love után megnézzük, hogy mi a helyzet a megyei utakon. Egyelőre úgy tűnik, hogy minden rendben van, nagyobb balesetet vagy torlódást nem látok. Ha nektek van ennél több infótok is, akkor mindenképpen küldjétek el nekem 0620 978 9785-ös. Az M1-es autópályán ugye továbbra is zajlanak a munkálatok, terelések vannak, szóval mindenképpen nézzétek meg, hogy mi a helyzet ott, mielőtt felmentek rá. Vigyázzatok magatokra az utakon, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!

New Level Empire és Dennis közöse a Valahol, ez szólt 2016-ból itt a Forrás Rádióban. Most pedig ugrunk egyet az időben, na jó, nem egyet, 2024-ig, hiszen be van készítve Lolajánktól a Messi, úgyhogy már indul is.

0: station.
1: Forrás Rádió. Mindig vele. Hold on, Virginia. Mindig a legmenőbb slágerek.

Nickelback és a How You Remind Me, ez szólt itt a Forrás Rádióban. Az óra végén, mert hogy elértünk idáig, úgyhogy most át kell adnom a mikrofont Szabó Istvánnak, hozza a híreket, információkat. A következő órában pedig Calvin Harris-szel megyünk tovább. A Smoke the Pain Away indítja az órát, mutatom.

0: szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Június 27-én újra a Vízzene Virág Fesztivál színpadán a Bagosi Brothers Company. Amely az elmúlt években generációk közös hangjává vált, idén is hatalmas koncerttel érkezik a tatai öreg tópartjára. Jegyek kaphatók a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon. 4 nap, végtelen élmény.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata. Tóvárosi Korzó 2.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 2 óra lesz. Jó napot kívánok, szép szombatot. Orbán Balázs lemondott az MCC-s kuratóriumi elnöki posztjáról. Franciaország bizonyos részein elhalasztották az érettségiket a nagy meleg miatt. Új sportpályát adtak át Dorogon. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, én Szabó István vagyok. Orbán Balázs lemondott a Matthias Corvinus kollégium, azaz az MCC alapítvány kuratóriumi elnöki posztjáról. Ezt a politikus jelentette be pénteken Facebook oldalán. Orbán Balázs azt írta, a mai napon lemondtam az alapítvány kuratóriumi elnöki pozíciójáról. Hozzátette, a kurátorok Madarász László kuratóriumi tagot választották meg elnöknek, így a kuratórium működése továbbra is biztosított. A parlamenti képviselő, Orbán Viktor korábbi politikai igazgatója bejegyzésében lemondását azzal indokolta, hogy az országgyűlés a napokban olyan alaptörvénymódosítást szavazott meg, illetve olyan törvénymódosítást készül elfogadni, amely alapjaiban érinteti az MCC és más alapítványok életét. A komáromi rendőrkapitányság eltűnés miatt keresi a 17 éves Molnár Attilát. A rendőrség tájékoztatása szerint az eltűnt fiú június 2-án távozott komáromi otthonából, azóta pedig ismeretlen helyen tartózkodik. Már a körözést is kiadták utána. Az eltűnt fiatal körülbelül 172 cm magas, átlagos testalkatú, barna szemű, fekete hajú. Eltűnésekor kék farmer nadrágot, fekete pólót, fehér mellényt és sportcipőt viselt. Ez olvasható a polisz.hu oldalán. A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a fiút vagy bármilyen információval rendelkezik jelenlegi tartózkodási helyéről, jelentkezzen a komáromi rendőrkapitányságon. Bejelentést a 34-es körzetszám 517 777-es telefonszámon lehet tenni. Információ adható névtelenül az ingyenesen hívható 0680 555 111-es telefontanú zöld számon, valamint a 112-es sekélyhívó számon is. Franciaországban kiterjesztették a hőségriasztást a megyék mintegy felére, egy délnyugatról északkeletre húzódó tengely mentén, ami miatt több önkormányzat eltörölt kulturális és sportrendezvényeket, máshol elhalasztották az érettségi vizsgákat egy héttel. A 2 nappal ezelőtt érkezett hőhullám kiterjedt, tartós és intenzív lesz, figyelmeztetett a meteorológiai szolgálata, a Meteo France. A példanélküli hőhullám csúcspontja vasárnap és kett között várható 40 Celsius fokig terjedő csúcsérték. A hőségriasztás a 96 megyéből jelenleg 53-at érint, mintegy 36 millió embert. És végezetül sport, rekordtán közösségi sportpályát adtak át Dorogon, írja a kemma.hu. A város egy új, modern közösségi sportpályával lett gazdagabb, amelyet a mozgás éjszakáján adtak át. A fiatalok már is birtokba vették, a közösségi sportpálya többféle sportra is alkalmas. A pálya az Aktív Magyarország program pályázati támogatásából valósult meg.
0: Időjárás.
1: Sok napsütésre és meleg időre készülhetünk a hétvégén. A hőmérséklet a legtöbb helyen meghaladja majd a 30 fokot. A gomoly felhők időnként megnövekedhetnek, de tartós csapadékra egyelőre nem kell számítani.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
3: Szép délután, sziasztok! Pisti közti a híreket, infókat. Én pedig már indítom is a következő órát, amiben szó lesz minden idők legdrágább filmjéről, Tom Holland ókemberrel kapcsolatos elképzeléseiről és Mike Myers nagy bejelentéséről is. Az óra azonban most indul, ahogy ígértem, Calvin Harris-szel, szól a Smoke the Pain Away.

mindig veled. És most jöjjön egy újabb sláger a Vízzene Virágfesztivál idei sztárjától.

halott pénz, és az amikor feladnád, ez szólt itt a Forrás Rádióban, és bizony trónfosztás történt a filmes világban. A Star Wars az ébredő erő 11 évig tartotta a legdrágább film címét, de most letaszították a trónról. Az első helyet a Jurassic World világuralom vette át. A Star Wars egyébként 638,9 millió dollárból készült, a világuralom pedig 658,8 millió dollárból. Hát, kíváncsi vagyok, hogy meddig fogja tartani az első helyét. Most pedig megyünk tovább a folytatásra.

Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Little Mix-től szólt a Sweet Melody. Tom Holland az Esquire magazinnak adott interjújában beszélt a pókember jövőjéről, hiszen egy nap búcsút fog mondani majd a karakternek. Azt mondta, hogy szeretné majd úgy mentorálni a következő pókembert, mint ahogy Robert Downey Jr. tette anno az ő esetében is, sőt, azt is elárulta, hogy szerinte Owen Cooper tökéletes választás lenne a szerepre. No, egyelőre még nem kell búcsút venni Tom Hollandtől, sőt, hamarosan látható lesz a Pókember vadonatúj nap a mozikban, méghozzá július 30-ától. Ami pedig most azonnal hallható nálunk, az egy 1999-es sláger.

0: Csak slágerek és sport! Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal! Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ha van koncert, amit idén-nyáron nem akarsz kihagyni,
2: az Dash a Vízzene Virág Fesztiválon. Június 27-én egy hatalmas buli és brutál fesztivál hangulat vár rád. Vagy ott vagy az első sorban, vagy utólag bánni fogod. Hívd a haverokat, és találkozzunk a színpad előtt.
3: Huligán vagyok, jaj, neked urilány, storm a szívébe tombol a hurikán.
2: Jegyed van már?
1: www.vízzenevirágfesztivál.hu.
3: Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam, minden nap a kukás autó.
2: 4 nap, végtelen élmény.
4: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Love Sucks, ezt szólt itt a Forrás Rádióban, és úgy tűnik, hogy az Austin Powers rajongók örülhetnek, hiszen Mike Myers egy interjúban egy határozott igennel reagált arra a kérdésre, hogy készül-e a negyedik rész. És egyelőre ennyi, ugyanis a színész semmilyen további részletet nem osztott meg a folytatásról. Egyébként, ha megvalósul a projekt, akkor közel 25 évvel az utolsó film után térhet vissza Austin Powers a képernyőkre. Nos, hát kíváncsian várom, hogy mi lesz ennek a folytatása. Most pedig akkor menjünk

Dash és Young Fly közöse a Csokomami, ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Most pedig a folytatásban visszautazunk a tengeren túlra, hiszen Katy Perry és Snoop Dogg közöse jön a

Kitty és Ricky Martin közöse a Non Siamo Soli zárja ezt az órát, mert most jön Pisti a hírekkel, információkkal. Viszont utána természetesen visszatérek, hiszen egészen este 8 óráig itt leszek veletek. A következő óra Ed Sheerannel fog indulni, mutatom, hogy melyik dalával.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Egy legenda érkezik a Tatai Üreg tópartjára. Bikini, élőben a Rocksziget-en. Június 28-án ikonikus dalok és az a hamisítatlan rock and roll hangulat vár rád, amit generációk óta mindenki ismer.
2: A Bikini koncert nem csak zene,
1: hanem emlékek, életérzés és egy felejthetetlen nyári este a Vízzenevirágfesztiválon.
2: Jegyek kaphatók a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Strandidő. A komáromi Brigéció gyógyfürdő strandja csak önre vár. Úszómedence, csúszdás, család élmény és gyermekmedencék. Ugorjon bele a nyárba. komáromfürdő.hu.
4: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
5: További részletek Kárnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 3, üdvözlöm Önöket, szép szombat délutánt. A köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 16. módosítását. A kék tigrisek is szabad kártyát igényeltek a férfi kézilabda bajnokok ligájára. Nagyon meleg van. Már is jövök a részletekkel. Ezek a Forrás Rádió hírei a mikrofonnál. Szabó István. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 16. módosítását, és elrendelte a magyar közlönyben való kihirdetését, közölték az államfő Facebook oldalán. Az államfő megállapította, hogy az alaptörvény módosítása e követelményeknek megfelelt, nem állnak fenn az előzetes normakontroll eljárás kezdeményezésének feltételei. Mint írták, az alaptörvény módosítással az országgyűlés döntött arról, hogy nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. A választott szabályozási megoldás ugyanakkor európai és világviszonylatban is szinte egyedülállónak mondható, olvasható a tájékoztatásban. A köztársasági elnök rögzítette, ami a demokrácia alkotmányos elvét illeti, az országgyűlés azon döntése, hogy megválassza a miniszterelnököt, éppen a népakarat egyik legjelentősebb közvetett megnyilvánulásának tekintető. A miniszterelnöki ciklusok korlátozása egyben e döntés korlátozását jelenti. Idén először pénteken emelkedett 35 Celsiusok fölé a hőmérséklet az országban, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Hozzátették, a fővárosban Újpesten 35,1 fokot regisztráltak pénteken kora délután. Ráadásul a termesztett növények számára a hőség komoly stresszt is jelent, ami általánosságban hatással van mind a termés mennyiségére, mind a minőségére. A helyzetet tovább súlyosbítja, ha az éjszakai lehűlés elmarad, mert 18-20 Celsius fok feletti éjszakai hőmérsékletnél a növény nem tud regenerálódni, és a felhalmozott tartalékait éli fel a légzéssel, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az MTI kérdéseire válaszolva. Rangos szakmai eseménynek adott otthont Komárom városa, itt tartotta ülését a Nemzeti Vízművek ZRT által kezdeményezett regionális önkormányzati konzultációs tanács. A fórum célja és jelentősége a folyamatos párbeszéd biztosítása, a vízi közműszolgáltatás biztosító Nemzeti Vízművek, valamint az EDV ZRT és az önkormányzatok között, mind a víz és csatornaszolgáltatás, mind a folyamatban lévő beruházások, felújítások ügyében. És végezetül sport, a kék tigrisek is szabadkártyát igényeltek a férfi kézilabda bajnokok ligájára. Kontra Zsolt, a MOLTA Tabánya KC technikai vezetője a kemma.hu kérdésére válaszolva elárulta, nem tudja, van-e reális esély, hogy zöld utat kapnak a BL szereplésre, de mint mondta, akár benne lehet a pakliban. A Tatabánya egyébként a második számú nemzetközi kupasorozatban az Európa Ligában biztosan indulhat bajnoki helyezése alapján, és ha BL lesz a történet vége, onnan is folytatódhat a kupakaland, akkor is, ha nem lesznek benne a csoportból továbbjutást jelentő első két helyen a BL-ben. A bajnokok ligája lebonyolítása ugyanis átalakul, 8-as helyett 4-es csoportok lesznek 24 gárdával. Az első két helyezettek folytathatják a BL-ben, a harmadikak és negyedikek pedig átkerülnek az EL-be. A szabadkártyák sorsáról a következő napokban várható döntés.
0: Időjárás.
1: A hétvégén többnyire napos, igazi nyári idő várható, szombaton és vasárnap is 28-33 fok közötti csúcshőmérsékletekkel. Záporok, zivatarok elsősorban helyenként, főleg a délutáni órákban fordulhatnak elő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép délután kívánok mindenkinek, Pisti köszi a híreket, nektek pedig köszi, hogy itt vagytok velem. Ebben az órában kiderül, hogy mik a leggyakrabban elkövetett hibák a hajunkkal kapcsolatban, ami miatt hullásnak indul, meg persze hozom a jobbnál jobb dalokat is. Az óra indul Ed Sheerannál, ahogy előző óra végén ígértem, szól az Old Phone.

Beyoncé és a Crazy in Love, ezt volt itt a Forrás Rádióban. Én pedig hamarosan hozok nektek információkat azzal kapcsolatban, hogy mit ne tegyünk, hogyha nem akarjuk, hogy a hajunk hullani kezdjen. Viszont most egyelőre még zenélünk tovább. Charles érkezik a Live Without Love-val.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, az imént pedig Molnár Tamás és Filó közös a Szolta holnaptól. Most pedig megnézzük, hogy mit tegyünk, hogy ne hulljon a hajunk. Matthew Curtis, Eva Longoria és Victoria Beckham fodrásza ugyanis nemrég egy interjúban leleplezte azokat az elterjedt szokásokat, amelyek később a hajhullás okaivá válnak. Az első ilyen a túlzott hőformázás. Azt mondja, hogy csökkentsük a hőfokot és használjunk mindenképpen hővédőt. Egyébként sok olyan technika van göndörítésre, hullámosításra, amihez nem kell hőformázó eszköz, csak mondom. Aztán azt mondja, hogy a fejbőr egészségének hanyagolása is hajhulláshoz vezethet. A túl sok olaj, a rossz vérkeringés, a gyulladás és az elégtelenül eltávolított termékek lehetnek az okai. A rendszeres tisztítás, a fejbőrmasszázs és a célzott kezelések jelentős változást hozhatnak. A harmadik ilyen, hogy elbagatelizáljuk a menopauzát. Minél korábban kezelik ugyanis az ezzel kapcsolatos hajhullást, annál nagyobb hatás érhető el. A fejbőr speciális összetevőkkel való táplálása jelentősen mérsékelheti a hajkorona hétkulását. Hamarosan jövök majd még több ilyen tippel is, viszont most még egy jó pár dal jön közötte. Például szólni fog majd a BTS-től is.

A Now or Never szólt itt a Forrás Rádióban, és akkor most nézzük, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy ne hulljon a hajunk. Egyébként Matthew Curtis sztárfodrász osztotta meg ezeket. Nos, a negyedik ilyen, hogy sokszor viselünk szoros frizurát. A túl szorosra kötött haj meggyengíti a hajhagymát, ami így veszít a tartásából, és könnyebben kihullik. A jó tanács az az, hogy használjunk sejemgumit elasztikus anyagok helyett. Aztán az ötödikként azt említette, hogy alábecsüljük a stressz hatását. Hát igen, azért elég stresszes napokat élünk, hát éveket jobban mondva. Lehet ellene tenni, persze, de azért azt valljuk be őszintén, hogy olykor-olykor nehéz. De mivel ez is szorosan kötődik a hajhulláshoz, azért próbáljunk meg bizonyos technikákat, hát ha esetleg segít a stressz csökkentésében. No, akkor nézzük végül, mi az utolsó tanácsa. Azt mondja, hogy későn cselekszünk, tehát fontos, hogy időben lépjünk, hogyha felfedezzük, hogy hullik a hajunk. Azt mondja, figyeljünk az olyan előjelekre, mint a szélesedő választék, a megnövekedő haj a párnánkon, a túlzott hajhullás zuhanyzás közben, vagy a csökkenő lófarok vastagság. Azt mondja, hogy ha nem vesszük félváról a jeleket, és elhagyjuk a káros szokásainkat, akkor könnyen kiküszöbölhetjük a hajkoronánk ritkulását. Nos, ennyit a hajunkról, most pedig megyünk tovább Major Lazer és Guana közösével, ez pedig nem más, mint a Diplomatico.

hangjaink kedvencei a legjobb forrásból. Ez a Forrás Rádió. Forrás Rádió.

elértünk az óra végéhez, ami azt jelenti, hogy én tartok egy pár perc szünetet, addig pedig Szabó István elmondja a híreket, információkat, utána pedig visszatérek, és indítom az órát ezzel a dallal.

0: este 8-tól 10-ig DJ Ubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hengesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértalúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: A tanév vége zárul, a nyár lehetőségei kinyílnak. A Plazma Center pedig segít, hogy a lehető legtöbb élményt gyűjthesd össze. Életed 5. plazmaadásától kezdve érvényes diákigazolványod felmutatásával, minden egyes látogatásod alkalmával, plusz 2000 forint juttatással háláljuk meg, hogy a szünidő alatt is szakítasz időt az életmentő segítségnyújtásra. Nagyon sok szeretettel várunk egész nyáron. A részletekért és időpontfoglalásért irány a plazmacenter.hu oldal.
3: Hozza el gyermekét! A tini kedvenc sztár youtubere pörgeti fel a Richter tudományos sót Esztergomban.
4: Június 20-án szombaton rendezik meg az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális programját,
3: a Múzeumok éjszakáját. A nyár egyik legpesdítőbb eseményén Esztergomban 13 múzeum és látogatóközpont, valamint egy párkányi tárlat várja az érdeklődőket.
4: A rendezvény egyik legjobban várt hagyományos betét programja
3: a Richter tudományos só. A produkció idei szenzációja, a kísérletek közreműködője,
4: akit lehet, hogy a szülők nem, de a gyerekek biztosan ismernek.
3: Zsidáv, alias Zsidákovics Dávid, Magyarország egyik legismertebb és legkövetettebb online tartalomgyártója lesz. Hozza el gyermekét, és szerezzen neki egy felejthetetlen estét. Hol és mikor? Esztergom Duna Múzeum, június 20, szombaton 21 órától.
4: Érkezzenek időben!
0: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 4 óra lesz. Szép szombat délutánt kívánok. Tovább csökken a benzin nagykereskedelmi ára. Az Egyesült Államok kész részt venni az Iránnal folytatandó tárgyalásokon. Nevet változtat a dorogi futballcsapat. Jövök a részletekkel. Ezek a Forrás Rádió hírei. Én Szabó István vagyok. Szombaton folytatódik a csökkenő tendencia a hazai benzinkutakon. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7, a gázolaj bruttó 10 forinttal kerül majd kevesebbe. Pénteken az átlagárak már a védett ár alatt voltak, írta a holtankoljak.hu. A portál adatai szerint a 95-ös benzin jelenlegi átlagára 592 forint per liter, a gázolai 614 forint per liter, így mindkét üzemanyagfajta átlagára a védett ár alá esett. Az egyes kutakon az árak ettől lényegesen eltérhetnek, tették hozzá. Magyar Péter miniszterelnök a héten szerdán jelentette be, hogy mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltozását az országgyűlésnél és a védett ár kivezetését. Az Egyesült Államok kész részt venni az Iránnal folytatandó tárgyalásokon, közölte Donald Trump amerikai elnök. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy a kapcsolatfelvételt Irán részéről a kétségbeesés diktálhatta, mert a háborúban komoly veszteségeket szenvedett. Egyben azt írta, hogy Irán a tárgyalási időszak alatt sem juthat pénzhez, nem jutnak pénzhez, 10 centhez sem, fogalmazott. A kánikula idején alkalmazható legfontosabb állatvédelmi óvintézkedésekre hívta fel a figyelmet az Orfeux Állatvédő Egyesület. Közleményük szerint a nyári hőség nem csak az embereket, hanem a házi állatokat is megviseli. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő folyadékellátás azonnali életveszélyes helyzetet okozhat. Mivel az állatok nem képesek úgy izzadni, mint az emberek, testhőmérsékletüket elsősorban lihegéssel szabályozzák. Ez azonban extrém hőségben nem mindig elegendő, ezért ösztönös keresik az árnyékos, hűvös helyeket és a hidegebb felületeket. Az Orfeux Állatvédő Egyesület arra hívta fel a figyelmet, hogy a kánikulában a hosszabb sétákat és a játékot érdemes a kora reggeli vagy a késő esti órákra időzíteni, a forró aszfalt helyett lehetőség szerint füves területen, hogy ne szerezzenek égési sérüléseket az állatok. És végezetül sport, nevet változtat a dorogi FC, a dorogi futballcsapat ugyanis visszatér a gyökereihez. Az együttes a 2026-27-es szezon már a régi új dorogi bányász néven vághat neki, a cél pedig egyértelműen az NB2-be való feljutás. A célok eléréséhez új játékosok és új vezetőedző is érkezett. A következő szezonban Tóth András látja el a vezetőedzői feladatokat.
0: Időjárás.
1: Sok napsütésre és meleg időre készülhetünk a hétvégén. A hőmérséklet a legtöbb helyen meghaladja majd a 30 fokot. A gomoly felhők időnként megnövekedhetnek, de tartós csapadékra egyelőre nem kell számítani.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Szép délutánt mindenkinek, Pisti, neked pedig természetesen köszi a híreket. Ebben az órában elárulom majd nektek, melyik szín lesz a sláger a nyáron, mármint ami az öltözködést illeti, és Neymarral kapcsolatban is hozok friss infókat. Az óra pedig indul Kygo és Dan Timinski közösével, ahogy ígértem, Soul, a Heaven on Your Mind.

Daniási Gergő és Rácz Gergő közöse az Elrontottam itt a Forrás Rádióban. És akkor nézzük, hogy melyik szín lesz a sláger nyáron. Nem más, mint a macsa zöld. Bizony, most már nem csak a kávézókban hódít. Mondom, melyik színnel lehet párosítani. Természetesen tökéletes választás lehet a fehér, hiszen az mindenhez illik. Aztán jól áll még a macsa színnek a púder rózsaszín és a levendula is. Egyébként szép ez a szín, keressetek rá, hogyha kíváncsiak vagytok. Most pedig megyünk tovább a Wachowski Live-val, szól a Miss California.

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig CK Joyboy és Kwame Eugene közöse szólt a Love Nuantity. A folytatásban pedig Britney Spears egyik olyan korszakába kalauzollak vissza benneteket, amikor még a csúcson volt. Már indul is az I'm a

0: Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Amikor a pornógraszt színpadra lép, ott nincs egy helyben állás.
2: Június 28-án az öreg tópartja megtelik zenével, tánccal
1: és azzal a felszabadult hangulattal, amit csak ők tudnak megteremteni. Ne maradj le! Ott a helyed a Vízzenevirág Fesztiválon. Vedd meg jegyed még ma
2: a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Köszönjük szépen!
4: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
5: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179. Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem.

Sziasztok, és Karol G közöse a Don't Be Shy szólt itt a Forrás Rádióban. És bizony, megyünk tovább a legjobb slágerekkel. Szólni fog például hamarosan David Guetta, Teddy Swims és a Tons and I közöse a Gun, Gun, Gun. Most azonban egy 2001-es felvétellel fogunk tovább menni. Szól a Crazy Town-tól a Butterfly.

A halott pénztől szólt a Dobban, itt a Forrás Rádióban, és akkor már itt is vagyok, Neymar hírekkel, méghozzá azzal, hogy ötödjére is apuka lesz. A focista karrier szempontjából annyira nem olyan boldog most szerintem, hiszen valószínűleg ez lesz az utolsó VB szereplése, és az egészségi állapota miatt még egyelőre azt sem tudja, hogy mikor léphet pályára. A magánéletében viszont nagy öröm érte, hiszen hamarosan érkezik a családba kislánya. Igen, a nemét is elárulták, felesége Bruno Biancardi YouTube csatornáján. Gratulálunk nekik, a folytatásban pedig most jön a 5 Seconds of Summer és a Want You Back.

Timbalandnál, Furtado és Sosai közöse a Morning After Dark, ezt tolt itt a Forrás Rádióban, és bizony elértünk egy újabb óra végéhez, úgyhogy most jön Pisti a hírekkel, információkkal, a következő óra pedig ezzel a dallal indul majd.

0: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
2: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
4: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
5: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
6: Mindenki hallja.
5: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
6: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 5 óra, üdvözlöm Önöket. Orbán Balázs lemondott az MCC-s kuratóriumi elnöki posztjáról. Franciaország bizonyos részein elhalasztották az érettségiket a nagy meleg miatt. Új sportpályát adtak át Dorogon. Jövök a részletekkel. Ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofonnál Szabó Istvánt hallják. Orbán Balázs lemondott a Matthias Corvinus kollégium, azaz az MCC alapítvány kuratóriumi elnöki posztjáról. Ezt a politikus jelentette be pénteken Facebook oldalán. Orbán Balázs azt írta, a mai napon lemondtam az alapítvány kuratóriumi elnöki pozíciójáról. Hozzátette, a kurátorok Madarász László kuratóriumi tagot választották meg elnöknek, így a kuratórium működése továbbra is biztosított. A parlamenti képviselő, Orbán Viktor korábbi politikai igazgatója bejegyzésében lemondását azzal indokolta, hogy az országgyűlés a napokban olyan alaptörvénymódosítást szavazott meg, illetve olyan törvénymódosítást készül elfogadni, amely alapjaiban érintheti az MCC és más alapítványok életét. A komáromi rendőrkapitányság eltűnés miatt keresi a 17 éves Molnár Attilát. A rendőrség tájékoztatása szerint az eltűnt fiú június 2-án távozott komáromi otthonából, azóta pedig ismeretlen helyen tartózkodik. Már a körözést is kiadták utána. Az eltűnt fiatal körülbelül 172 cm magas, átlagos testalkatú, barna szemű, fekete hajú. Eltűnésekor kék farmer nadrágot, fekete pólót, fehér mellényt és sportcipőt viselt. Ez olvasható a polisz.hu oldalán. A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a fiút vagy bármilyen információval rendelkezik jelenlegi tartózkodási helyéről, jelentkezzen a komáromi rendőrkapitányságon. Bejelentést a 34-es körzetszám 517-777-es telefonszámon lehet tenni. Információ adható névtelenül az ingyenesen hívható 0680-555-111-es telefontanú zöld számon, valamint a 112-es sekélyhívó számon is. Franciaországban kiterjesztették a hőségriasztást a megyék mintegy felére, egy délnyugatról északkeletre húzódó tengely mentén, ami miatt több önkormányzat eltörölt kulturális és sportrendezvényeket, máshol elhalasztották az érettségi vizsgákat egy héttel. A 2 nappal ezelőtt érkezett hőhullám kiterjedt, tartós és intenzív lesz, figyelmeztetett a meteorológiai szolgálata, a Meteo France. A példanélküli hőhullám csúcspontja vasárnap és kett között várható 40 Celsius fokig terjedő csúcsérték. A hőségriasztás a 96 megyéből jelenleg 53-at érint, mintegy 36 millió embert. És végezetű sport, rekordtán közösségi sportpályát adtak át Dorogon, írja a kemma.hu. A város egy új, modern közösségi sportpályával lett gazdagabb, amelyet a mozgás éjszakáján adtak át. A fiatalok már is birtokba vették, a közösségi sportpálya többféle sportra is alkalmas. A pálya az Aktív Magyarország program pályázati támogatásából valósult meg.
0: Időjárás.
1: A hétvégén többnyire napos, igazi nyári idő várható, szombaton és vasárnap is 28-33 fok közötti csúcshőmérsékletekkel. Záporok, zivatarok elsősorban helyenként, főleg a délutáni órákban fordulhatnak elő.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép délután, sziasztok, köszi, hogy itt vagytok velem. Pisti, neked pedig köszi a híreket, információkat. Ebben az órában is a jobbnál jobb slágereket fogom hozni nektek. Például hamarosan érkezik Killian K, Blaze You és Luke Madness közöse a Running Up That Hill. Most pedig indulunk, ahogy ígértem, Damiano David, Tyla és Nile Rodgers közösével, ez a Talk To Me.

A Madhouse-tól szólt a Like a Prayer itt a Forrás Rádióban, és akkor most megnézzük, hogy Európában melyik az a 10 ország, ami a legvendégszeretőbb. A rangsor élén Izland végzett, amely 8,94 pontot kapott a lehetséges 10-ből. A második helyre Luxemburg került, a dobogó harmadik fokát Új-Zéland szerezte meg, míg Ausztrália a negyedik, Svájc pedig az ötödik helyen végzett. Hamarosan jövök a többi öttel is, viszont most megyünk tovább a Swedish House Mafiával és The Weeknd-el, ez a

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Destől szólt az osztriga, és akkor most jöjjön a további 5 olyan ország Európában, ami a legvendégszeretőbb. 6. helyen végzett Írország, 7. helyen Kolumbia, 8. helyen Csehország, 9. helyen Portugália, és hát a 10. Ausztria lett. Nos, hát ha jól akarjátok érezni magatokat valahol, akkor ebből a 10-ből tudtok válogatni. Most megyünk tovább Chris Brown.

2004-ből szólt az Outkast és Sleepy Brown közöse a The Way You Move itt a Forrás Rádióban. Most pedig utazunk egy nagyot az időben, 2022-ig. Alesso és Zara Larsson közösével megyünk tovább, szól a Words.

0: Hangerőd fel, jön egy újabb hazai kedvenc. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Jó perém már benne, de több az, ami vár.

Rozaria és a három korty, ezt tolt itt a Forrás Rádióban, és bizony hamarosan elérünk az óra végéhez, viszont addig még azért egy pár dalt le fogok nektek játszani, például szólni fog majd Billie Eilish-től a Birds of a Feather, meg a folytatásban jön a Purple Disco Machine és Aziz közösen.

Hallgass minket online, bárhol is vagy. Forrás Rádió. Mindig veled. After all you put

És már itt is egy újabb óra vége, úgyhogy át kell most adnom a mikrofont Szabó Istvánnak, hozza a híreket, információkat, utána pedig természetesen megyünk tovább a legjobb slágerekkel. Elif Farban és Majestic közösen fogja indítani a következő órát, ez lesz a From Disco to Disco, mutatom!

miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz este 6 óra, üdvözlöm Önöket, szép szombatot. A köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 16. módosítását. A kék tigrisek is szabad kártyát igényeltek a férfi kézilabda bajnokok ligájára. Nagyon meleg van, már is hozom a részleteket. Ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofonnál Szabó István. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 16. módosítását, és elrendelte a magyar közlönyben való kihirdetését, közölték az államfő Facebook oldalán. Az államfő megállapította, hogy az alaptörvény módosítása e követelményeknek megfelelt, nem állnak fenn az előzetes normakontroll eljárás kezdeményezésének feltételei. Mint írták, az alaptörvény módosítással az országgyűlés döntött arról, hogy nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. A választott szabályozási megoldás ugyanakkor európai és világviszonylatban is szinte egyedülállónak mondható, olvasható a tájékoztatásban. A köztársasági elnök rögzítette, ami a demokrácia alkotmányos elvét illeti, az országgyűlés azon döntése, hogy megválassza a miniszterelnököt, éppen a népakarat egyik legjelentősebb közvetett megnyilvánulásának tekintető. A miniszterelnöki ciklusok korlátozása egyben e döntés korlátozását jelenti. Idén először pénteken emelkedett 35 Celsius fok fölé a hőmérséklet az országban, írta a Hungarometer ZRT a Facebook oldalán. Hozzátették, a fővárosban, Újpesten 35,1 fokot regisztráltak pénteken kora délután. Ráadásul a termesztett növények számára a hőség komoly stresszt is jelent, ami általánosságban hatással van mind a termés mennyiségére, mind a minőségére. A helyzetet tovább súlyosbítja, ha az éjszakai lehűlés elmarad, mert 18-20 Celsius fok feletti éjszakai hőmérsékletnél a növény nem tud regenerálódni, és a felhalmozott tartalékait éli fel a légzéssel, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az MTI kérdéseire válaszolva. A rangos szakmai eseménynek adott otthont Komárom városa, itt tartotta ülését a Nemzeti Vízművek ZRT által kezdeményezett regionális önkormányzati konzultációs tanács. A fórum célja és jelentősége a folyamatos párbeszéd biztosítása, a vízi közműszolgáltatás biztosító Nemzeti Vízművek, valamint az EDV ZRT és az önkormányzatok között mind a víz és csatornaszolgáltatás, mind a folyamatban lévő beruházások, felújítások ügyében. És végezetül sport, a kék tigrisek is szabadkártyát igényeltek a férfi kézilabda bajnokok ligájára. Kontra Zsolt, a Molta Tabánya KC technikai vezetője a kema.hu kérdésére válaszolva elárulta, nem tudja, van-e reális esély, hogy zöld utat kapnak a BL szereplésre, de mint mondta, akár benne lehet a pakliban. A Tatabánya egyébként a második számú nemzetközi kupasorozatban az Európa Ligában biztosan indulhat bajnoki helyezése alapján, és ha BL lesz a történet vége, onnan is folytatódhat a kupakaland, akkor is, ha nem lesznek benne a csoportból továbbjutást jelentő első két helyen a BL-ben. A bajnokok ligája lebonyolítása ugyanis átalakul, 8-as helyett 4-es csoportok lesznek 24 gárdával. Az első két helyezettek folytathatják a BL-ben, a harmadikak és negyedikek pedig átkerülnek az EL-be. A szabadkártyák sorsáról a következő napokban várható döntés.
0: Időjárás.
1: Sok napsütésre és meleg időre készülhetünk a hétvégén. A hőmérséklet a legtöbb helyen meghaladja majd a 30 fokot. A gomoly felhők időnként megnövekedhetnek, de tartós csapadékra egyelőre nem kell számítani.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, Pisti, neked pedig köszi szépen a híreket, információkat. Már csak 2 óránk van együtt hátra, amiben természetesen hozom a jobbnál jobb slágereket, utána pedig jön majd a Saturday Live Session 8 órától, 10 órától pedig szokás szerint a Lab Session. Most pedig indulunk tovább Ellie Farben és Majestic közösével.

Prisco Samsterdam és Ayalár közöse a Mr. Light to Me. Ez szólt itt a Forrás Rádióban. Mindig veletek vagyunk. A mikrofon mögött továbbra is itt a Ler Andreát halljátok. Egészen este 8 óráig leszek veletek. Utána pedig kezdődik a Saturday Live Session. DJ Bedecs fog kezdeni 8 órától. Utána 9 órától érkezik DJ Grosso ide a stúdióba. A Club Sessionben DJ Yellow fog benneteket hangolni az esti bulira. Utána pedig 11 órától szokás szerint jön Robin Schulz a Sugar Radio Show-val. Most egyelőre azonban én ülök még a keverőpult mögött, szóval indul Filótól a Hajnalok a gangon.

0: nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. Club Session! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, köszi szépen, hogy itt vagytok velem, és bizony ez az utolsó óra, már ami engem illet, mert hamarosan, azaz 8 órától kezdődik a Saturday Live Session, utána pedig a Club Session. Érkeznek tehát hamarosan a DJ-k ide a stúdióba, most pedig megyünk tovább Cyril és James Blunt közösével, ez a Tears Dry Tonight.

0: Tiesto és Brian Grace közösével, a Beautiful Places-zel fogok tőletek elbúcsúzni, mert hát lejárt a műsoridőm, úgyhogy át kell adnom a mikrofont, vagyis hát inkább a keverőpultot a DJ-inknek, ugyanis hamarosan érkeznek, jön 8 órától a Saturday Live Session. Mondom, hogy ki fog kezdeni. DJ Bedecs, aztán 9 órától jön DJ Grosso, a Club Sessionben pedig 10 órától DJ Yellow pörgeti a hangulatot, 11 órától pedig Robin Schulz a Sugar Radio Show-val. Nagyon szépen köszönöm, hogy egészen idáig velem tartottatok. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallottátok. További szép estét kívánok, sziasztok!
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

0: A tévémaci nem hoz lázba.
1: Még este is pörögné.
0: Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsora. A házigazda DJ Hubi.
1: Hát sziasztok, ez itt a Saturday Live Session, a Forrás Rádió és a térség egyetlen élő bulindító mix műsora. A mikrofonnál az állandó házigazda műsorvezető DJ Hubi. Hubik Sándor, jó magam. Indul is az első élő buli mix óra. DJ Betecs a stúdió lejátszói mögött, indítjuk a szombat estét, majd 21 órától érkezik DJ Grosso a lejátszók mögé. A Club Sessionben pedig a Light Sessionből már jól ismert DJ Yellow pörgeti tovább a hangulatot egészen 23 óráig. Működnek SMS Viber számaink is, 0620 978 9785. Hangerőt fel, maradjatok a Forrás Rádión, indul a szombati bulimix.

0: A műsorban DJ Bedecs mixére pöröghetetek, már is folytatjuk a műsort. DJ Grosso érkezik 22 óráig élőben, várjuk továbbra is az üzeneteket SMS Viber számunkra 0620 978 9785. A mikrofonnál jó magam, DJ Hubik, Hubik Sándor a műsorvezető. Saturday Live Session szombat esténként a legjobb mixekkel, maradjatok velünk!
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Forrás Rádió mindig veled! Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap.
0: És már is megkezdtük a második mixórát, Saturday Live Session a Forrás Rádió szombat esti mix műsorában. DJ Grosso mixel egészen 22 óráig itt lesz velünk, SMS Viber számunk továbbra is 0620 978 9785. Maradjatok velünk, hangerőt fel! I do good for good sake, with no thought of compensation.

0: A műsorvezető jó magam DJ Hubik, Hubik Sándor, most kicsekkolok, jövő héten szombaton újra itt leszünk veletek élő adásban, addig is jó éjszakát, kitartást a meleghez, ciao, sziasztok!
1: Ha túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább! Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással! Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig!

minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6

Egyévesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja. Egy olyan szövetség, ami marad örökké, felem áldozható. Ő a legfőbb kincsem, sejtelmes erők laktak a gyerekbe.

Millás Rádió mindig vele. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissít. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap.

félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsi kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ringve.

sem figyelmed. Bujakottal a titoromból, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az álmorgén, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. A külcsény, az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a